0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Aktarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.aktarisznya.hu.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

2026-ban is együtt. Poptarisztja.hu, a nosztalgia hangja.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

Hallgasson minket a poptarisznya.hu oldalon. Poptarisznya. Yeah, I'm a player. Do that, Padjo.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: mert önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombatesténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: ünnepel a poptorisznya.hu.
1: Május 5-én egy igazán különleges napra hívunk mindenkit.
0: 15 éves Magyarország kedvenc retronet rádiója.
1: Ebből az alkalomból egésznapos ünnepi műsorfolyammal készülünk, ahol minden jelenlegi műsorunk egy-egy exkluzív, egyórás adással jelentkezik.
2: Ez jó!
0: Hallhatják Bétót Lászlót a Bétó Show-val, Popovics Lászlót a Péntek Esti Koktéllal, Hargitai Gábort a Best of Disco-val, Kis Györgyöt a Szenetur Mix-szal, Hajcser Attillát a Music Story-val, Orbán Tamást a Mixtúrával, Hudák Misit a Zeneverzummal, Dombóvári Gábort a Matinéval, Kis Zoltán Zérót a Sun Mystica Zero zenével és Fodor Jánost a Fodrokkal.
1: Egy nap, ami a múlt legjobb zenéiről, a jelen legjobb műsorairól és rólunk, a közös élményekről szól.
0: Tartson velünk ma reggel 9 órától itt a poptarisznya.hu.
1: Poptarisznya.hu. 15 éve együtt a legjobb zenékkel.
3: Bétósó.
4: Benne a múlt és a jelen legnagyobb slágerei. 3 óra, sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Mindez egy műsorban, amelynek címe Bétósó.
5: Ready, go! Jó napot kívánok! A nevem

0: Különleges nap ez a mai. 15 éves a poptarisznya.hu. Annak idején, amikor elindítottuk ezt a műsort, arra gondoltam, hogy talán ha megér egy évet, az egy szerencsés dolog lesz. De már a 15-nél tartunk. Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatót ezen a mai ünnepi napon, amikor is egymás utánban jönnek a rádió népszerű műsorai és annak műsorvezetői egymás utánban. A Beto Show egy órás külön kiadása után emlékezünk Komjáti Györgyre meg az 5. születésnapunkra, amikor is Gyuri jött a stúdióba, hozta zenéit, és egy picit beszélgettünk erről is, meg arról is. Ez lesz 10 és 11 óra között a mai alkalommal itt a poptarisznya.hu-n. Aztán jön a szülinapi koktél Popovics Lacival. Aztán számmisztika Zéróval. Majd 1 és 2 között jön a matiné Dombovári Gáborral. Aztán tartunk egy lélegzetnyi szünetet, és 3 órakor folytatjuk Hudák Misi zeneverzumával. 4 órakor jön a Mixtúra Orbán DJ Mix Tamással. 5 órakor a Best of Disco Hargitai Gáborral. 18 órakor kezdődik a Zene Turmix Kis Györggyel, majd azt követi Hajcser Attila és a Music Story. A mai rendkívüli programot Fodor János zárja majd a Fodrokkal. Aki teheti és tudja követni a mai napot, legyen végig a hangszórók előtt, hiszen mindegyik összeállításban lesznek különlegességek, lesznek érdekes dolgok. Ma tehát egy picikét ünnepelünk, mert 15 éves a poptarisznya.hu.
1: Május 5-e. 15 éves a poptarisznya.hu. Egész nap ünnepi műsorok.
2: Poptarisznya.hu.
1: Retro. Örök. Poptarisznya.

0: Ünnepi nap a mai, május 5-e van, és május 5-én megünnepeljük, hogy 15 éves a poptarisznya.hu. És hogy kinek köszönhető, hogy ez a műsor létrejött, azt is rövidesen eláruljuk, hiszen itt lesz a vonal túlsó végén az az úr, akinek annyi mindent köszönhet ez a rádióadó, továbbá többek között azt is, hogy ő volt, aki kitalálta, és nagyon-nagyon sokáig velem szórakozott, hogy jöjjön már össze ez a műsor, én pedig mindig tiltakoztam, aztán szerencsére beadtam a derekam.
1: Poptarisznya.hu. Már 15 éve önökkel.

0: Május 5-e. 15 éves a poptarisznya.hu. Egész nap ünnepi műsorok.
1: Poptarisznya.hu.
0: Retro. Örök. Poptarisznya.

0: Pici, pici, tini, vini, jello, polka, dot, bikini. Ez volt a Bomba Lurina. No, akkor jöjjön az az úr, akinek köszönhető tulajdonképpen a poptarisznya.hu. A vonal túlsó végén a feltaláló Popovics László. Szia, Laci!
1: Szia, Laci! Üdvözöllek én is téged. Kikérem magamnak, hogy úr.
0: Nem vagy úr?
1: Nem, soha nem is voltam. Nagymamám mondta ezt annak idején. Egy nagy gyárba dolgoztak még a háború után, és vörös volt a haja.
0: Aha.
1: Mondták neki, hogy azt a vörös boszorkányt, azt tüntessék el onnan, és mondta, hogy a boszorkány kikéri magának.
0: Ez jó. Na de hát akkor térjünk a rádióra magára, mert ez tényleg a te nagy ötleted volt, és ezzel a nagy ötleteddel kerestél meg engem és én egy kicsikét. Azt hiszem, hogy tiltakoztam, hogy nem, mert miért, meg hogyan, de nem hagytál engem nyugodni.
1: Hát ez egy érdekes dolog volt, igen, ugye mi ismertük egymást jó pár rendezvényről, kezen-kézen közön, én is rádiós körökben mozogtam és dolgoztam több rádióban, te meg aztán ugye országosan ismert emberként rengeteg helyen, és amikor találkoztunk, akkor így felvetegettem, hogy mi lenne, ha esetleg meg néha telefonon is zaklattalak ezzel, hogy keressünk egy frekvenciát, akkor még ugye frekvenciában gondolkodtunk. Aztán mivel nem találtunk olyan frekvenciát, ahova ezt úgy jó szájízzel betettük volna, te feldobtam, hogy akkor esetleg mi lenne, ha ezt az interneten csinálnánk meg, és ez úgy tűnt, hogy megtetszett neked ez az ötlet, és aztán azt hiszem te álltál elő vele, hogy akkor jó, akkor csináljuk meg interneten. Én csak annyit kérdeztem, hogy jó, de mi legyen a neve? És akkor te egy visszadobtad a választ, termes egyszerűséggel, nagy bétotos lazasággal, hogy hát mi, hát poptarisznya. És tényleg.
0: És ennek,
1: nem volt megállás emlékeim szerint.
0: És ennek 15 éve. Tulajdonképpen az igazsághoz hozzátartozik, hogy én egy évet sem akartam neki igazából adni, mondom. Ez nem fog működni, még nem nagyon kedvelik az internet, még nem tudják, hogy történnek ott a dolgok, és hogy fognak oda kerülni az emberek. De aztán a világ itt volt, és itt van a mai napig is a poptarisznya.hu-val.
1: Igen, és te rád jellemző ugye a jövőbelátás, és az, hogy megérzed, hogy mi a jó és mi a nem, és te akkor mondtad, és én kicsit meg is voltam döbbenve jó értelemben, hogy sokkal lelkesebb lettél, mint én voltam, pedig én sem voltam lelketlen, bár bocsánat a szóvicért, de hogy mégis belelkesültél attól a tudattól, hogy valami újat csinálunk, valami teljesen új platformon, és gyakorlatilag te húztál minket így végig aztán, mert ugye többen is voltunk, hogy akkor ezt csináljuk végig, és aztán jöttek az akadályok, ezeket ugye elhárítottuk, erről is hosszasan lehet beszélni, akár az indulás előtti időszakban, hogy szereztél stúdiót, hogy szereztünk társakat, hogy lett az egész zenei repertoár és a technika összerakva, hogy indultunk el. Vannak ennek kapcsán is emlékeim, majd ha ott tartunk a beszélgetésben, szívesen mesélek róla.
0: Amire én emlékszem, hogy az első találkozásunk természetesen egy étteremben volt a Duna partján, közel a Margit hídhoz. Ez egy nagyon jó kis étterem volt, én nagyon kedveltem, oda hívtalak benneteket. Ott volt egy Rozgonyi Gábor nevű zseniális fickó, aki elsősorban videókkal foglalkozott. Ki volt még ott hirtelenjében, nem is tudom.
1: Kérlek szépen, a Rozgonyi Gabi, ő volt az ember, akit én hoztam, és a Hargitai Gabi volt, akit te hoztál, és gyakorlatilag ugye Hargitai Gabit ismerik a hallgatók, bár Rozgonyi Gabit is, hiszen ő is vezetett nálunk eleinte műsort. A Rozgonyi Gabi egyébként azért is került be a technikai háttér származó csapatba, mert hogy akkor már akkor internetrádiókat is üzemeltetett. Egyébként igazad van, videózott is, tehát videókat forgatott, filmeket szinkronizált, tehát külön stúdiói voltak erre, és az a know-how, amit ő tudott, az nekünk nagyon jól jött, illetve az a profizmus, amit ő biztosított gyakorlatilag a munkájában, az mindenképpen szükséges volt. És a Hargitai Gabi pedig ugye a lemez kiadói oldalról jött, hogyha jól emlékszem, hogy ugye te hoztad, aztán így összeálltunk négyen.
0: Igen,
1: a megbeszélés, ez egy érdekes helyszín volt, illetve a maga a szituáció ugye abban az étteremben, ha emlékszel, hogy mit történt.
0: Persze, hát a Rozgonyinak ellopták a pénzét, ha emlékszem, szegényként. Soha nem lett meg. Szóval neki ez nagyon-nagyon rosszul indult ez a dolog. Na, a lényeg még, ami nagyon-nagyon fontos, hogy az első stúdiónk az a Visegrádi utcában volt. Egy jó nagy stúdió. Azért béreltünk egy ekkora helyiséget, mert akkor ott elfér a film, elfér a lemez, és hát elfér a rádió. Nem utolsó szempontként. Emlékszel a Visegrádi utcára?
1: hogy ne le kellett menni egy nagy lépcsőn. Aha. Olyannyira emlékszem, pincében hogy volt. Ugye külön stúdió része volt a Rozgonyi Gabinak, mert ott még szinkronizált filmeket, és külön stúdió része volt a popterisznye.hu-nak, a hátulra be kellett menni, és nagy tervekkel ott nekiálltunk átalakítani az egész épületet, akkor még nem tudtuk, hogy közel, azt hiszem, talán egy év múlva, vagy nem tudom, mennyi másfél év múlva továbbálltunk egy másik ideiglenes helyszínre, de nagyon-nagyon-nagyon kellemes emlékekkel teli hely volt legalábbis számomra, hiszen ugye nekem megadatott az, hogy összerakjam a nulláról azt az első technikát, az a nagy Yamaha keverőpult.
0: Igen.
1: Ami aztán végigkísérte az első jó néhány évünket. Én nem is tudom, talán 5 évesek lehettünk, amikor lecseréltük azt a keverőt.
0: Igen, azt hiszem, első 5 évben a Yamaha volt, és nagyon jó volt az a Yamaha, én nekem nagyon-nagyon tetszett. De ezért mondjuk el azt is, hogy azért kellett búcsút mondanunk a Visegrádi utcának, mert Rozgonyi Gabi lemorzsolódott, és aztán később a másik Gabi is úgy döntött, hogy mégsem, és hát ebből adódóan a lemez kiadásban sem volt annyira sikeres, és hát éppen ezért Hargitai Gabi is abba hagyta ezt tulajdonképpen, és nem kellett annyi helyiség, mint amennyi volt.
1: Igen, kimentek mind a két, Gábor kiment külföldre.
0: Igen.
1: Megcsapant a csapat, és ez volt az oka való.
0: Hát tulajdonképpen még most is így van ez, hiszen Rozgonyi Gabi azt hiszem Spanyolországban tevékenykedik, Hargitai Gabi pedig itt a szomszédos Ausztriából jár haza Pestre.
1: Igen.
0: És jön a stúdióba a mai alkalommal, és itt lesz velünk majd valamikor a Best of Disco-val 5 órától.
1: Nagyon jó tudod fejből. Én a Tilával, meg a többiekkel mindenkit leegyeztetett, leírtam, vagy 10-szer, de nem tudnám visszamondani fejből, hogy mikor ki lesz ma.
0: Hát nézd, az az igazság, hogy nem akarom magamat fényezni, én is papírról olvastam föl, nekem mindig vannak papírjaim, ezt a Komjátitól tanultam egyébként. Neki is rengeteg papírja volt, és hát volt idő, amikor nekem baromira nem kellett papír sem telefonszámhoz, sem pedig ahhoz, hogy miről akarok beszélni, de aztán teltek múltak az évek, és rájöttem, hogy ez a papír, ez egy nagy segítség. Aztán vagy használod, vagy nem, de nem árt, hogyha ott van melletted.
1: Igen, ez abszolút így van, és Gyuri bácsinak is sok mindent köszönhetünk, ugye a következő kor az övé lesz.
0: Így van.
1: Nem csak teletből, hanem amúgy is ugye a csapat része, még akkor is, hogyha már nincs velünk sajnos. Viszont hát amíg velünk volt, addig ugye a születésnapokat is velünk ünnepelte, és hát ennek kapcsán a következő óra az valóban körülötte.
0: Az 5. születésnapunkon volt a stúdióban bent.
1: Igen, annak az anyagát vágta össze a Hajcser Attila. Tegnap még itt gőzerővel dolgoztunk Attilával mindenféle anyagokon, amiket ma fel tudunk használni. Ezért vagyok én is aránylag felkészült ebben a témakörben. Viszont nem tudom, mennyire emlékszel az induló műsorokra, ugye amikor 11-ben elindultunk, tehát összeállt a technika, meg lett az alapzenei repertoár, és akkor neked volt egy otthoni stúdiód, készítettél egy konzervanyagot a biztonság kedvéért, és akkor mi a Rozgonyi Gabival, meg a szervet, meg az adásgépet, meg a mindent ott konfigurálgattuk, vártuk a hallgatókat, volt egy ilyen hallgatóbevárózene, és aztán reggel 9-kor azt hiszem elindult az első műsor általad. Hál' Istennek különösebb technikai probléma nélkül. És én arra emlékszem, hogyha megengeded, nem tudom, hogy neked megvan ez még, hogy akkor még csak e-mailben kommunikáltunk emlékeim szerint a hallgatókkal, viszont nagyon sok e-mail jött már a műsor kezdet előtt is, és képzeljék el a hallgatók, hogy akkor, tehát 2011-ről beszélünk, a Petőfi Rádióban egy technikus megkeresett, egy akkori technikus, hogy itt van a keze a gombon, hallgat minket, és egy gombnyomásra vagyunk attól, hogy bekeverjen minket országosan a Petőfibe. Hát azt a műsort, amit... És mondta, hogy hosszú percekig gondolkodott, hogy megnyomja azt a gombot. Hát a végén nem merte megnyomni, nyilván az állásával játszott volna, de nagyon közel állt hozzá, hogy bekeverje.
0: Nem, erre a sztorira nem emlékszem.
1: Nekem ez nagyon megragadt, ez e-mailbe jött.
0: Nagyon bátornak kellett volna lenni ahhoz, hogy ezt a gombot megnyomja, és hatalmas botrány lett volna belőle, hú de nagy.
1: Azt hiszem, igen. Igen, de minden esetben ez egy érdekes színfoltja az akkori indulásnak, azt hiszem.
0: Hajcser Attiláról néhány szót feltétlenül. Attila volt az a srác, aki egész mással foglalkozott, és aztán egyszer csak betévedt valahogy a stúdióba, mert akart találkozni a Komjátival, és aztán egyre többet volt bent a stúdióban, és bizony, aztán ott is maradt, hála Istennek, és hát a mai napig is az egyik legoszloposabb tagja a poptarisznya.hu-nak.
1: Igen, Attila nagyon sokat segít nekem is a háttérben, meg mindenkinek, és valóban, ahogy említetted, ő már a kezdetektől fogva küldözgette szintén az e-maileket, illetve amikor a Facebookot, mint platformot is bevontuk, már akkor ott is egyeztettünk, sok minden kiderült, többek között, hogy egy középiskolában jártunk, stb. És aztán nagyon lelkesen mindig szeretett volna ugye bejönni, ahogy mondtad, és egyszer-kétszer bejött hozzánk, és aztán nálunk is ragadt. Pont az első költözés, hogyha emlékszel, ami a Visegrádi út kis stúdiónak a megszüntetése.
0: És mentünk a Kőrútra, a Magyar Gyurinak az egyik lakásába.
1: Igen, és ott Attila már ott volt, és segített a költözésben is.
0: Igen.
1: Ott kapott kulcsot, hogyha mondhatom ezt így.
0: Igen, akkor már a kulcsos, hát az nagyon fontos dolog volt, mert hát a stúdiókban értékek voltak, úgyhogy nem mindenki kapott vagy kaphatott kulcsot. De emlékszem, ott abban bizonyos stúdióban, ahol nem tudom, harmadik emeleten volt a Kőrúton, és baromi nagy zaj volt, mert a villamosok, ha elmentek, be kellett csukni az ajtót minden körülmények között. Szóval a lényeg a dologban az, meg az ablakot, mert bejött a zaj. Szóval az egy nagyon-nagyon jó stúdió volt, és nagyon sok minden történt abban a stúdióban is, és ott azt hiszem az egyik legemlékezetesebb számra, hogy eltűnt a porszívó. Emlékszel erre?
1: Hú, porszívó, volt valami, de ez ott volt még a Magyar Gyuri stúdióban?
0: Igen, igen, amikor akartunk már onnan elköltözni, akkor nem volt meg a porszívó.
1: Tényleg, ott voltak ilyen szekrének, azt hiszem ott, hogy bementünk, és nem volt már ott meg, igen. És lehet, hogy nem tudom, azon mondok, hogy valamelyik srác esetleg kivitte külföldre, de nem valószínű, mert ahhoz nagy volt.
0: Nem.
1: Aztán lett egy másik.
0: Aztán lett egy másik, egy ugyanolyan ilyen. Valahogy egyszer csak lábakért. Vannak ilyen dolgok, amelyek egyszer csak úgy eltűnnek. Szóval ez volt az a bizonyos stúdió a Kőrúton, amit igazából nagyon-nagyon kedveltünk. Végül is jó hely volt, mert de még ott volt a Rozgony is, azt hiszem, ott volt egy fölső szint.
1: Igen, ott volt egy ilyen kis hogy hívják azt, amikor fölmész, egy galéria.
0: Galéria volt, igen. Igen. És aztán a galéria és meg a Magyar Gyuri féle táborozás után kerültünk egy olyan helyre, ahol nagyon sokat eltöltöttünk, a Katona József utcába. Az viszont már a földszinten volt, és kisebb volt a zaj, nagyobb volt a bűz. Szóval, hogy mondjam, Az is egy izgalmas helye volt a stúdiónak. Nagyon szerettem én legalábbis, nekem nagyon közel volt, nekem csak át kellett a Pannoniából sétálni.
1: Igen, hogyha őszinték akarunk lenni, akkor gyakorlatilag az összes stúdiót, kivéve a mostani fő stúdiót, az valamivel távolabban tőletlen a mostani lakhelyet.
0: Ja, abszolút, abszolút.
1: De ha az eredeti lakhelyedet nézzük, akkor gyakorlatilag ilyen lógásszerűen költöztünk mindig arra a környékre, ahol laktál. Tehát körbe táncoltuk gyakorlatilag a területet, ott azokat az utcákat.
0: Hát ezt a pici előnyt élveztem, valóban így van.
1: Igen, de most már azzal az előnnyel rendelkezve, hogy ott van saját stúdióban.
0: Saját stúdióban.
1: Ennél közelem már kvázi nem lehet.
0: Igen, ennél közelem nem lehet költözni már tulajdonképpen az adáshoz. Milyen emlékeid vannak még neked, hiszen mind alapítónak, és hát az oszlopos és legfontosabb tagjának ennek a rádióadónak. Van-e olyan emlékeid, amit még nem osztottál meg senkivel, és szívesen elmondod most a 15 éves évfordulón?
1: Hát ez egy roppant jó kérdés, mert én emlékekkel mindig rosszul állok, mert rengeteg élményem van, de nem mindig jutnak eszembe. És próbáltam én is készülni. Részben ez majd abban az órában hallható lesz, amit majd készítek, nem akarok minden poént lenőni, de az tény is való, hogy nagyon sok olyan barátság és hallgatói kapcsolat, vagy hallgatói kapcsolatból induló barátság keletkezett itt a 15 év alatt, ami azért meghatározta akár az én, akár a rádiónak az életét, vagy akár a mi életünket. Itt tényleg nagyon-nagyon sok jó emberrel találkoztunk, rengeteg jó fejhallgatónk van, ha kell segítenek, ha kell bármilyen dolgot megtesznek, ami éppen szükséges ahhoz, hogy túllendüljünk, hiszen ha te magad is belegondolsz, akkor ebben a 15 évben, de már a kezdetétől fogva rengeteg olyan problémával szembesültünk, mint technikai, mint financiális, mint üzleti szempontból, amiket át kellett hidalni, és amin lehet, hogy sokan elvéreztek volna, de hála neked, nekünk, a hallgatóknak, mindenkinek, aki segített, vagy segít, vagy segíteni fog, ezeket időről időre megugrottuk, és így aztán nem egy éves lett a rádió, hanem most már 15. Egyébként érdekes, hogy nekem nem tűnt föl, hogy te nem adtál neki több, mint egy évet eleinte, tehát nem látszódott rajtad. Vagy ügyesen titkoltad, vagy egész egyszerűen nem tudom, mi lehetett az oka, de a lelkesedés látszódott, és tényleg nagyon jól működött a dolog. Ami még így eszembe jutott, így, talán nem mondtuk még el, hogy ugye annak idején mi próbálkoztunk különböző, hát nem volt még akkor ilyen mobilnet, mint most, hogy korlátlan, meg 1-2000 forintért, meg pár ezer forintért benne van a teljes havi internet lehetőség, akkor mi nagyon gyerekcipőben járt ez a mobil internet dolog. Tehát általában asztali számítógépeken hallgattak bennünket, és akkor te kimentél Amerikába, ha jól emlékszem, és hoztál haza valamilyen iPad-et, vagy valami első generációs valami cuccot, és mutattad, hogy ez a jövő, és hogy akkor ezen fognak minket hallgatni. De ugye az volt a problémánk, hogy útközben, hogy hallgassanak bennünket, hiszen asztali számítógéppel, laptoppal, bedugom az internetet, vagy vezeték nélküli wifin, lehet hallgatni. Na de útközben hogyan? És ugye erre mondtad, hogy kint Amerikában már egyébként ilyen ingyenes wifi hálózat van az autópályákon, meg amúgy is van mobilnet, csak akkor még ugye itthon is volt, csak nagyon gyerekcipőben, nagyon drágán. És fölvettük, ha emlékszel, mind a három akkori szolgáltatóval a kapcsolatot, hogy kidolgozzunk közösen egy olyan megoldást, hogy valamilyen telefonos csomagban lehessen minket 24-ben útközben hallgatni, aránylag olcsó havidíjjal. És ilyen középszint fölé keveredtünk mindig mindegyik szolgáltatónál, de valahogy nem sikerült ezt megugrani akkor. Most meg már teljesen természetes, eltelt 15 év, és teljesen természetes, hogy mindenkinek szinte van mobilnetje a telefonján, és bármikor bármit tud hallgatni, többek között ugye nyilván minket is.
0: Nekem az első igazi nagy öröm, és ez is Amerikában volt, amikor egy bérelt, egyszerű, középkategóriás autóba beülve, a rádióra rápillantva, ott volt az internet elérhetési lehetőség is. És akkor én gondoltam, mi történhet, hát legfeljebb nem sikerül. Kapcsoltam egyet, és jött egyszer csak a poptarisznya.hu. Amerikában, New Yorkban az autóúton mentem, és hallgattam a poptarisznya.hu-t. Na hát ez volt az, ami visszahozta a lelkesedésemet, és ami a csalódás a mai napig tulajdonképpen az internet rádiózással kapcsolatban, hogy bár mindenki hallgatja, mindenki tudja, és óriási számokat lehet olvasni különböző lehetőségekről, de mégis a kereskedelem valahogy nem akar semmilyen formában sem az internet rádiók felé fordulni. És ez egy nagyon-nagyon kellemetlen hír, hiszen azt tudjuk, hogy ez elég sok pénzbe kerül ennek az eltartása, és hát azt is nagyon sokan tudják, hogy gyakorlatilag mi tartjuk el a saját zseppénzünk. Ezt szoktam mondani, nem kocsmázok, hanem internet rádióban vagyok benne.
1: Igen. Azt azért hozzáteszem, hogy hallgatói támogatások is érkeznek. Nyilván ezek nem elegek a teljes költségek lefedésére, tehát nyilván hozzá kell tennünk nekünk is, ugye tulajdonosként a magunkét. Nekem nagyon régi vágyam az, hogy minimum 26 óra kijön a rádió, de hát én abban bízok, ugye mondtad itt a kereskedelmi részt, illetve azt, hogy a hirdetések nem úgy. Lehet, hogy ez csak magyar sajátosság volt, talán bízom benne, hogy a következő időszakban ez változni fog, és én remélem, hogy sikerül egy olyan erőt mutatni a rádiónak, mind technikai, mind művészeti, mind üzleti szempontból, hogy ez megváltozzon ez a dolog. Most még nem is arról beszélek, hogy bárki fizetést kapjon, mert hol vagyunk de hogy gyakorlatilag ne kelljen pénzbe tenni minden hónapban azért, hogy dolgozhassunk. Most nyilván ez így kimondva hülye hangzik, de profánul valójában ez a helyzet. De szívesen tesszük természetesen, ha nincs más megoldás, viszont ha ezzel lehet fordítani, akkor az tök jó lenne. Én bízom benne, hogy a jövőben ez is megvalósul.
0: Így legyen. Laci, az nagyon fontos, hogy a következő óra az Komjáti Györgyé lesz elsősorban, és utána pedig jön a szülinapi koktél veled. Itt a poptarisznya.hu-n. Kész a műsor, vagy rakod még most is össze?
1: Hát a sajátommal foglalkoztam a legkevesebbet, igazából mindenki máséval többet. Nekem most ugye technikailag azért oda kell figyelnem, hogy mikor mi hangzik el, és mi hogy szólal meg. Szóval folyamatos ügyeletben vagyok, most még home office-ban, aztán valamikor a matiné környékén bekeveredek a stúdióba, már fizikailag, és aztán visszakeveredek a home office-ba, és folyamatosan figyelem az adást, délután majd Alcsár Attila fog felügyelni már, de azért odafigyelek mindenre. Úgyhogy folyamatosan dolgozok valamin, és hát valamit majd összehozok a saját műsoridőmben abban az egy órában is. Remélem, hogy sikerül. Még egy dolgot nem mondtam, ha megengeded, az gyorsabb. Így a hallgatóság nevében is, illetve hát a teljes stáb nevében engedd meg, hogy mivel én vagyok az első, aki ma adásban beszél veled, hogy hatalmas happy birthday-t, nagyon boldog születésnapot kívánok neked is a rádión felül, hiszen te is ma ünnepled a születésnapodat.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és ezt itt nagyon jól tudjátok, hogy én mennyire nem szeretem ezt ünnepelni. Legszívesebben ezt a napot hagynám ki az életemből, de hát nem lehet, és hát nem is tiltakozom most már elég régóta ellene, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Ezt direkt megkérdeztem adáson kívül, hogy lehet-e, mert ugye tudjuk, hogy te ezt annyira nem szeretem.
0: Köszönöm szépen még egyszer is mindenkinek, aki idáig írt, reggel 6 órától jönnek a különböző e-mailek, csöng a telefon, amit most nem tudok felvenni, már lassan 3-4 órája, mert ugye az első óra az enyém ebben a születésnapi ünnepi kiadásban. Utána jön Komjáti Gyuri, egy picikét én is ott leszek természetesen, és utána jön a szülinapi koktél Popovics Lászlóban. Nagyon szépen köszönöm, Laci, hogy itt voltál, és hát további sok sikert nekünk. Szia!
2: Doktorisznia.hu. Már 15 éve önökkel.
3: Már 15 éve önökkel.

Pat Boone és a Speedy Gonzales. Az én ötletem az volt, hogy a retrót visszahozzuk ide a poptarisja.hu-ra is. Bizony, az első időszakokban csak és kizárólagosan régi zenéket játszottunk. Aztán rájöttünk arra, hogy az élet megy tovább, és azok a dalok, amelyek akkor újak voltak, később retróvá válnak, és egy picikét emeltük a tétet, és egészen eljutottunk, ha úgy tetszik, a mai napig, hiszen a Beethoven-ban minden héten vannak újdonságok, és lesznek ezen túl is. És így szépen lassan fiatalítottuk a poptarisznya.hu-t, és nem csak a régi dalok szólaltak meg, hanem az újabbak is, és ez így van a mai napig. Egy nagy-nagy Sláger Turmix a zenei kínálat a poptarisznya.hu-nak. Fantasztikus sok zenénk van, nem véletlenül tudtuk elindítani azt a másik csatornát is, amire aztán visszakerülnek az igazi oldies zenék. Én az én órámban ezt a múltat próbálom megidézni egy-egy dallal, mint például most Telly Savalas felvételével. Look what you've done to me.

Nagyon-nagyon sok köszöntés, mind az interneten nem olvasom föl valamennyit, de valamennyit nagyon-nagyon szépen köszönöm, és köszönjük valamennyi munkatársam nevében mondhatom. Kiemelek néhányat, Újvidéki Béla írta, hogy én szintén ma ünneplek, 56 éves lettem, és titeket hallgatlak. Emlékszem gyerekkoromban mindig, hogy vártam a poptarisznyát, bekészíthet magnóval, úristen, hányan és hányan mondták, hogy miért pofázik bele a Bétót. Ez visszatérő dolog volt. Biczó Tamás is üdvözli az adót, és engem nagyon szépen köszönöm, és a legjobb mondat, amit idáig olvastam, ez is Tamástól származik. Kamasz korába érkezett a rádió. I'm so hurt. Ez igaz.

0: A csatát én nyertem!
1: Amikor 5 évesek lettünk, akkor már a Katona József utcai stúdióban voltunk, és ide járt be Komjáti György, a felejthetetlen hang, a felejthetetlen barát, az a munkatárs, aki mindig ott volt velünk, és ha kértük, akkor ő mindig jött. Legyen az karácsony, legyen az húsvét, vagy legyen az éppen egy születésnap. A hangját, emlékét, a stílusát és mindent, amit adott nekünk, megőrizzük. Én tulajdonképpen, hogy rádiós lehettem, azt neki köszönhetem. Igaz, sok mindent másképpen csináltam, de sok mindent betartottam úgy, ahogy ő gondolta, és ő azt, ahogy mondta. Komjáti Györggyel leszek most együtt a következő órában, emlékezzünk Gyurira, és emlékezzünk az 5 éves születésnapra.
2: Poptarisznya.hu
3: Sláger, sláger után.
4: 15 év. Számtalan emlék.
3: Együtt ünnepel a Poptarisznya.hu közössége.
4: A legnagyobb slágerek, a jól ismert hangok és egy különleges nap.
3: Poptarisznya.hu.
4: Mert a zene összeköt.
1: Megmondom őszintén, az egész egy ilyen rövid kaladnak indult a lelkünkben. Én nem hittem volna, hogy ilyen hosszú ideig kibírjuk és elhúzzuk, meg kihúzzuk, és hogy egyre többen hallgatnak bennünket, nem csak Magyarország, nem csak Európa, hanem világszerte, hiszen megbízható információink vannak arról, hogy Ausztráliában hallgatják a Poptarisznyát, Európa különböző országaiban, Amerikában, Kanadában, szóval nagyon-nagyon-nagyon sok helyen. Bizony ez az 5 év, ez rengeteg, akárhonnan nézzük, és ez mind köszönhető azoknak a munkatársaknak, akikkel ezt annak idején mi megcsináltuk. És hát az utólag néhány héttel vagy hónappal az indulás után hozzánk csapódó, kapcsolódó, és azóta is a rádióban fontos szerepet töltő Hajcser Attilának. És aki lesz az egészet, annak idén megálmodtuk, Popovics László volt, és hozzájött ugye Attila, és hát jöttek a többiek. És bizony ez a műsor azóta úgy érzem kinőtte magát, hiszen már van egy másik csatornánk is, a 60-as évek csatornája, ahol a régi 60-as évek zenéje fut, és szóval egyre inkább bővülünk, egyre többen vagyunk, egyre lelkesebben dolgozunk, és ezt én nem hittem volna 5 évvel ezelőtt, amikor mondtuk, hogy legyen egy poptarisznya.hu. És bizony, most már ezt nagyon-nagyon sokan ismerik, nagyon-nagyon sokan hallgatják, és ez egy rettenetesen jó dolog. És az is jó dolog, hogy az első pillanattól kezdve a stúdióba jár Komjáti György különböző időszakokban, különböző alkalmakkor, és persze mindig különböző zenékkel. Komjáti György az ő csapat alapító tagja, nyugodtan mondhatom, mint a stúdióban. Szia, Gyuri!
5: Szervusz, szervusz! Öröm, boldogság, ez vesz engem körül. Köztetek persze mindig boldog vagyok, és mindig örömmel jövök, de most különleges öröm az, hogy születésnapot ünneplünk, nem is egyet, mert mondjuk ünnepeljük egy rádiónak, egy internetes, egy világhálón hallgatható rádiónak, a Poptarisznyának az 5 éves évfordulóját és születésnapját, és ünnepelünk egy műsorvezetőt, aki szintén születésnapot ünnepel, bár már itt az előbb tiltakozott, hogy nem ő a fő szereplője ennek a mai délutánnak, de én azt mondom, hogy nagy öröm számomra, hogy tulajdonképpen hát nem merem azt mondani, hogy azon a sínen megy, amit én valamikor réges-régen, 1961 környékén megpróbáltam lefektetni. Aztán elmúlt az idő, az az 50-60 év, és ugye az én vonatom egy kicsit ócska lett, de van,
1: hát egyáltalán nem lett ócska, ezt kikérem magamnak a nevedben. Hogy...
5: Van, aki ezen a sínen megy tovább, és ez a Laci barátom, akit hát szeretettel üdvözlök, és üdvözlöm a kedves hallgatókat, akik most a Poptarisznyát hallgatják, velünk vannak, és kérem, maradjanak is a következő órákban ezen a hullámhosszon, illetve az internet.

0: Mindig meg tudsz látni, ez mi volt? Ez Tom Happy Birthday, de kitől,
1: Music mitől? Box, az együttes neve, Music Box, és Happy Birthday to you, ez a szám címe.
0: Az egyből felismertem, szóval nem volt különösebben, vagy csak az, hogy ki. Nagyon sok Happy Birthday van egyébként.
1: Igen, igen. Na, kedves barátom, hadd említsem Varga Béla nevét, ő szedte ezt le valahonnan. Az internetről, ha szabad ilyet mondani. Ő talált erre rá, és nem ismerem az együttest, azt hiszem, hogy még a laptopon se lehet a nevüket megtalálni, de nagyon aranyos, egy bizonyos céllal készítették ezt. Így ünnepik is összeállít. Arról, hogy boldog születésnapot.
0: Igen, borzasztó érdekes, az én születésnapomhoz kapcsolódik mindenféle rádióm, a Kalipszó is, hogy nagyjából akkor tájt indult el, akkor indult el a poptarisznya.hu. A fene tudja, ez miért van. Így egyébként nagyon szépen köszönöm, hogy felköszöntöttél, de egy picikét azért válaszolva, én nem nagyon szeretem, hogyha engem ünnepelnek, én sokkal jobban szeretek másokat ünnepelni. Az nekem sokkal jobban esik. Olyan teljesen ügyetlen vagyok, amikor engem felköszöntenek a születésnapomon, meg 600 az SMS jön, ami baromi jól esik, és amit a hallgatók írtak, azt is nagyon-nagyon szépen köszönöm. Tehát nem azért, mert olyan szégyellős vagyok, de hát valahogy ezzel én így vagyok, hogy sem a névnapot, sem a születésnapot. A másokét viszont azonnal rögtön, mert az nekem nagyon-nagyon fontos, fontosabb, mint az enyém.
1: Van egy megfigyelésem, egy ajánlatom, Laci, ameddig így az ember a 60-as év körül mászkál, addig örülj a születésnapodat, ha ünneplik. Én, amikor a születésnapom következik, és 80-on felül vagyok, én mindig a frászt kapom. Hagyjatok békibe. Nem kell ez a 80-as szám. Köszönöm szépen.
0: Tudod, ez az öregkori szexre szokták mondani, hogy minden megkezdett egy egésznek számít. Szóval az évek számában is, minden megkezdett, már nyugodtan igen, mondhatjuk egy egésznek.
1: Nem emlékszem, miről is beszélsz most?
0: Hát ez az.
1: Igen.
0: No, hoztál zenéket, mert anélkül te nem jössz ide, és a születésnapon kívül természetesen még másokat igen is, úgyhogy most eljössz egyfolytában, jó hallani a hangodat, szeretik a hallgatók, és egyáltalán jó látni, hogy mosolyogsz, és boldog vagy, nyugodtan mondhatom, hogy itt vagy, és mi még boldogabbak, hogy itt vagy velünk.
1: Nem mernék fancsali pofát vágni veled szemben, és az előbb
0: nem engedheted meg magadnak egyébként, ez tényleg így van.
1: Az előbb azt mondtam, hogy próbáltam valamit 1961-ben elkezdeni, amikor a főosztályvezető behívott, és azt mondta, hogy tulajdonképpen mit szólnék ahhoz, ha bár én egy klasszikus zenei rajongó vagyok, ha egy könnyű zenei műsort kellene összeállítanom, ismerem-e a nyugati zenéket, a nyugati rádiókat, és akkor azt mondtam, hogy megpróbálkozhatom vele. 61-ben elkezdtem hallgatni a rádiókat, hát főleg az osztrák rádiót tudtam figyelemmel kísérni, és onnan vettem azokat az ötleteket, és azokat az energiákat, hogy beszerezzem azokat a lemezeket, ami tulajdonképpen akkor hiánycikk volt a rádióban, és kedvenceim lettek ezek az énekesek. Hát például, ha most Nat King Cole felvételét elindítjuk, és ha itt a stúdióban körülvevők, ülők ezt meghallják, én nem tudom, én legalábbis otthon, ha meghallom, vagy akkor, amikor meghallottam, egy pillanatra csöndbe maradok, magam elé nézek, veszek egy nagy levegőt, és hallgatom Nat King Cole-t.

0: Nat King Cole énekelt, és ilyenkor az ember nem csak a hangtól van teljesen oda, hogy milyen hangja volt ennek a pasinak, hanem hogy milyen hangszerelések voltak, és milyen hangszerek szólaltak meg, és hogyan tették ezt össze, hiszen gyorsan hozzákelten, akkor még nem volt komputer, nem voltak olyan gépek, amelyekkel lehetett hegedülni, zongorázni, meg bármit csinálni, hanem itt bizony meg kellett írni, meg kellett hangszerelni, fel kellett venni, és hát a stúdió technika sem olyan volt, és mégis hogy szól 2016-ban is ez a dal?
1: Igen. És Nat King Cole egy triót alakított még a 40-es évek második felében, 50-es évek elején. Azzal a trióval nagyon sok felvétele volt az akkori rádiónak, de azok például nem szóltak ilyen jól, mint a későbbi énekes felvételei, de azok már azért egy kicsit kifinomultabb és előrehaladottabb technikával készültek, és nagyon sok slágere volt. Hát én egyet próbálottam itt most mutatni, de hát ott volt a Fascination, ott volt a Mona Lisa.
0: Hát az volt a legnagyobb slágere, talán a Mona Lisa.
1: Na és hadd említsem azt, hogy ugye az volt az irány, azt kérték tőlem, hogy azért vigyázzak, hogy ne egyforma zenéket, tehát ne egy irányba haladjak, ne csak angol, ne csak amerikai, most belemehetünk abba, hogy ugye nagyon sok a tánczene nyelve, a könnyűzene, popzene nyelve az angol, tehát későbbiekben ezt számtalanszor rám olvasták. Na mindegy, én úgy próbáltam a műsort összeállítani, hogy mindenfajta zenét és minden országot képviseljen az az előadó, akit én a műsorra tűzök. Itt van egy svájci csapat, hát sokan talán már nem emlékeznek rá, de én nagyon. Házi Osterwald Sextet, ez volt az együttes, és mindenféle feldolgozást játszottak. Tulajdonképpen, ha az ember valami vidámságot akart, hát ott a vidám huszár, például, amiben csak olyan nevetés effektek vannak, de eljátszották például, és műsorokra tűzték a Kék Duna keringőt, íme.

0: Hát olyan 25-26 éves voltam, amikor ez a korszak tört rám, ez a popzene és könnyűzenei korszak, de ha a Kék Dunakeringőt meghallgatom, akkor eszembe jutnak a régi osztrák-magyar futballmeccsek. Ú, micsoda meccsek voltak. Mm-hmm. Egy osztrák-magyar meccsen például majdnem leszakadt alattam a tribűn a Fradi pályán, hát ez egy híres és hát szerencsétlen dolog volt. Ott álltam 20 vagy 30 méterre attól a résztől, amelyik leszakadt a mélybe, lezuhantak az emberek. Nem volt olyan nagy kár, meg minden, de azért ez egy eléggé felborzolta akkora kedélyeket. És ha már labdarúgásról beszélek, ugye itt van a két tegnapi mérkőzés, amit ugye figyeltem a tegnap előtt, hát ez az euró, hát labdarúgók, amit ma csinálnak a labdarúgók, hát elképzelhetetlen, ez régen egész más volt, tehát nem lehet összehasonlítani. Aztán beszéletek az aranycsapatról. Itt Magyarországon a 20-30 vagy 40 évesek is azt hiszik, hogy három ember tartotta a magyar labdarúgást, ez nem így van. Az aranycsapat, elmondom nekem, melyik az aranycsapat, Henni, Rudas, Szabó, Kéri, Kispéter, Lakat, Budai, Kocsis, Deák, Mészáros, Cibor. Hát ezt a csapatot nem lehetett akkor megverni.
1: Pedig még nem volt Puskás. Nem volt Kocsis.
0: Hogyne, volt az öcsi. Hát ott 47-ben.
1: És Grosics volt, aki aztán védett a későbbiekben.
0: 47-ben a Puskás öcsi, ott a kispesti pályán meglökték, elesett, Hordágyon kivitték, majd visszajött, és három gólt rúgott a Ferenc városnak, úgyhogy szegény öcsit, hát egy éven
1: nagy
0: keresztül...
1: Nagy showman volt.
0: Egy éven keresztül csak azt lehetett hallani, hogy Hordágy. Purcell, Hordágy. Igen, szép emlékek.
1: Azokban az években úgy valahonnan úgy kinőttek ezek a focisták, és valószínűleg ennek az volt az oka, hogy nem stadionokban, és mit tudom, milyen körülmények, hanem kimentek a ligetbe, a Grundra.
0: Kalmár Jenő, kint focisztak. Fejesei, hát amit édesapám, én őt nem láttam, de láttam Lázár Gyulát, láttam Sárosi Gyurkát és Zsengellér Gyulát. Ezekből az emberekből nőtt ki a kis Kocsis. Igen. Ezekből lett, a Kocsis nem a Honvédbe tanult meg hátra, vagy felhőfejeseket a kapuba fejelni, vagy hátra ollózni a labdát góllá. Ez a Ferencváros, ez akkor verhetetlen volt, csak ugye a hatalom közbeszólt, és az öt játékosát egyszer elvitték, én csak azon csodálkoztam akkor fiatal koromban, hogy nem esett ki a Fradi az első Rembédő, osztályból, igen. Mert az egész csatár, csak a Mészáros maradt ott, az egész csatár.
1: Egyébként emlékszem, gyerekkorunkban mi a ligetbe jártunk ki focizni, a Népligetbe jártunk ki focizni, és bizony nem volt hely. Tehát mindenhol focisztak. Tehát gyakorlatilag nem úgy kiment egy hatalmas terület, és akkor valamit úgy kijelöltünk. Igen. Nem, ott már megvoltak a kijelölt pályák, és ha nem időben mentél, akkor az nem volt, akkor 8-10 pályán ott focisztak, amit kijelöltek. Tehát ott hihetetlen foci élet volt, és még szó sem volt buta stadionokról, meg egyéb hülyeségekről, hanem csak egyszerűen a játék szeretete volt, és akkor megtanult dekázni, megtanult passzolni. Hát ennek volt talán a következménye, hogy ilyen labdarúgók lettek.
0: Hát igen. Puskás Ferenc könyvében nagyon sokszor lehet olvasni, hogy az öcsi egész nap tulajdonképpen futballozott. Régi harisnyákból készítette a rondlabdáit, azzal játszottak. Hát igen. Na most, ha már a futball, illetve a sportról beszélünk, jön egy előadó, egy énekes, aki szintén a német területen aradtal inkább a sikereit, de öt nyelven énekelt, olaszul, franciául, spanyolul, németül, és egy artista családnak a tagja volt. Te szignálként használod Silvio Francesco
1: Adios
0: felvételét. Francescónak a nővére volt Caterina Valente, így aki van. Akkor a 60-as években egy igazi sztár volt, és hogy fel tudták javítani az akkori felvételt sztereóban, ragyogóan szól, íme Brian Hyland egyik slágere, az Icibici Tini Vini.
1: Yellow Polka Don Bikini.
0: Igen, azt, ahogy Caterina Valente előadja, azt érdemes figyelni.

0: Badewanne an.
1: Yeah. Ez volt Katarina Valente, Brian Hyland énekelt ennek a dalnak az eredetét. Katarina Valente egyébként több nyelven énekelt, olaszul is, angolul is, németül is, tehát ami éppen kellett, tehát egy több nyelven beszélő énekesnő.
2: Igen, annak idején volt egy nagyon nagy koncert a régi sportcsarnokban, azt hiszem ez SOS gyermekfalú érdekében, igen. Csak úgy özönlöttek ide a külföldi nagy sztárok, hát tulajdonképpen a hallgatóság nem is tudta, hogy ki lép föl, itt ott David Munz, Katarina Valente például. Én ott voltam kétszer is ezeken a koncerteken, de hát akkor már idősek voltak. Hát ugye ez a felvétel, ez 1960 körül készült, itt még tulajdonképpen ő fénykorában van.
3: Váltunk stílust, egy picit a diszkó felé fogok én most legalábbis elkanyarodni. És ez egy ilyen soft, dallamos diszkó lesz. 1990-ben készítették, még a szerzőt is megmondom, Dan Dunhill és Mick Dan, Gimme Gimme Gimme, ez a felvétel címe. Hát a felvett hölgynek a felvett neve Scarlett, valahonnan ismerős ez a Scarlett.
1: Az a Scarlett O'Hara,
3: mondjuk az elfújta a szél, ha már a műsor elején széről beszéltem, de nagyon jó a zene, nagyon dallamos. Power Play.

0: Van, aki nem jutott el idáig, a gimi-gimi-gimi-gimi-ig, csak az általánosig, ott hagyta a dolgot abban, de hát ennek itt igazából nincs jelentősége. Szóval ez volt a gimi-gimi-gimi-gimi, amely után egy hölgy következik, akit én azt hiszem, hogy nem azért szerettünk, mert olyan nagyon jó hangja volt, hanem olyan jó mutatott a lemezborítókon. Sabrina.
1: Aha.
0: Ez a hölgynek a neve, és hát ilyenkor, amikor egy ilyen Sabrina típusú hölgyekről készült, ilyen minimális fotókat lehet látni egy CD borítóján, akkor úgy nagyjából eszembe jutnak a régi szép nagy bakelit lemezek, amelyeknek a borítóját azért jobban ki lehetett használni, és ugye Sabrina ezt ki is használta rendszeresen, ezt én már elég sokszor mondtam, hogy ő volt talán az egyetlen énekesnő ebben a műfajban, aki a 100 méteres síkfutást úgy nyerte meg mellbedobással, hogy el sem kellett indulnia. Akartál mondani valamit?
1: Hát, igen, igen, régi emlékeimet. Nagyon szerették a kollégáimat, Sabrina, mert mindig azt mondták, hogy a lemezt hozzam le, mert a borító sokkal többet ér, hát maga, ami benne van. Hát, igen, van. Na most ezek a bögyös kis hölgyek, már bocsánat, hogy ezt mondom, én már akkor is mondtam, hogy valahogy a sportos lányok tetszenek nekem inkább jobban, úgyhogy ha most felsorolnám azokat, akik ma ugye szívemhez közel állnak, majd hogy azt nem mondom, hogy szerelmes vagyok beléjük, érdekes, azok mindegy kicsit olyan laposak. Ezt megnéztem. De...
0: Szakmailag, vagy pedig külalakra?
1: Jó a kérdés, nem válaszolok.
0: Rendben van. Akkor viszont itt van Sabrina, és az All of Me, ez a Boy, Oh Boy.

0: Sabrina és az I Love Me, úgy zárulja ebben a Boy, Oh Boy, tulajdonképpen erről énekelt elsősorban a fiúkról, hát na, majd a lányokról. Na gyere Gyuri, mit hoztál még ide nekem? Ott annyit mondta, hogy 9-es, ebben semmit soha nem szoktam megtudni.
1: Akkor folytatjuk, és most már egy komolyabb diszkó felvétel jön. Ilyen itáló, illetve eurodiszkó felvétel. Hát az együttes neve semmit nem mond, Dex, ez van odaírva. A cím az igen. Magyarul is, és angolul is egyforma. Bang, bang, bang.
0: Bang, bang, bang, bang. Jó.

0: It's a dance classic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3.
1: Itt mindig voltak a nagy viták, hogy magyar vagy nem magyar, magyar származású vagy nem magyar származású. Itt ez a László, ez mindenkit úgy megtévesztett. És erről a Lázlóról nagyon sok embernek a Casablanca jutott az eszébe, és az a bizonyos László.
2: Igen.
1: Ő csak Ken László, és hát a diszkokorszak egyik remek figurája. Olasz egyébként, és nem magyar. Itt tegyük helyre a dolgokat. Itt én magam is kételkedtem abban, amit legelőször mondtam, hogy ő nem magyar, hanem mindig azt mondtam, hogy olasz. Aztán volt, aki azt mondta nekem, hogy ez magyar, és akkor nem tudtam utána nézni, hogy kicsikét elhittem neki. Neked biztos volt szintén az életedben, hogy mondtak valamit, és utána vagy elhitted, vagy nem, aztán mentél a saját fejed után.
3: Persze, de azt hiszem, ezt a viccet már elmeséltem nekem. Egyszer valaki megnézte a műsorom, és mondta, hogy kevés a magyar bennem, nem vicceljetek, hát itt van Ken László. Hát, azt mondta, jó, hát akkor jó, hát mégis négy magyar az elég.

0: Ken Laci és a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tovább nem mentnek a számolás.
1: 1989-ben méghozzá annak tavaszán, amikor utoljára kiléptem a rádió kapuján a Boródsári utcából, akkor én azt mondtam, hogy soha többet, mert a rádió szerelem volt, és többször elmondtam, ha a szerelem megszakad, akkor én azt tartom, hogy hátat fordítok, és elszaladok nagyon messzére, nem szeretném a szerelmet fölmelegíteni.
0: Mert az nem gombóc, ebbe igazad.
1: Így van, nem túró gombó. Nem
0: töltött káposzta.
1: Na, de hát soha, hát soha nem mond azt, hogy soha. Ezt most azért mondtam csak el, mert tegnap Bartók Rádióba jártam, nagy örömmel, klasszikus zenéről beszélhettem egy picit, majd ez előbb-utóbb szerintem adásba is kerül. Hát nagyon jól éreztem magam, azért visszajött a régen, 14 évig nem jártam a rádióban, soha nem mondtam, hogy soha, ez még diszkózene, nagyon szép a neve az előadónak, és nagyon jó a zene, 3 perc, 30 másodpercig tart, énekel Michael Dream.

0: Szeretnék arról még egy szót szólni, hogy annak idején, amikor ugye én ezt az egész műfajt elkezdtem, nagyon sokat jártunk ifjúsági klubokba, és hallgattuk az, akkor úgy mondtuk, amatőr zenekarokat, akik próbálkoztak a zenével, próbálkoztak ezzel az új műfajjal, hallgatták a Szabad Európa Rádiót, levették az slágereket, amiket hallottak ott a Sláger Rádió, illetve a Szabad Európa Rádiójában, és egy ilyen szám volt, amit tőlem a Kívánság műsorban rengetegszer
1: kértek. Erről van valami kimutatásod, hogy melyik volt az, amit a legtöbbször kérték?
0: Hát hogyne. Az olaszok, persze. Az olaszok,
1: Bobby Solo.
0: Sokan kérték a Rita Pavonit, adjatok egy kalapácsot, hogy összekalapáljam azokat, akik egyivé tartoznak, ezt nagyon szerették. A franciákat kevesebben kértek akkor, a németek közül volt a Freddie Quinn, akinek egy nagyon nagy slágere volt, Junge, Kombar wieder, nach Haus. Híres nóta volt, nagyon sokat, Autofahrer und der Weg című műsorban igen. Nagyon sokat ment.
1: Hát az osztrákoknak a leghíresebb műsora
0: igen,
1: volt.
0: Igen, egy ilyen autós műsor volt. Szepesi Gyuri ennek a mintájára már akkor régen szeretett volna autós műsort készíteni. A Gyuri nagyon szerette ezt a zenét. Amikor külföldről hazajött, mindig volt valami a táskájában, Modunyót, Olimpia. Például azt soha nem tudtam megszerezni.
1: Meg a csokoládé, az volt az első, amit ő hozott annak igen, emlékeim
0: igen,
1: szerint.
0: Igen. Na, Nero és a Gladiators. Hát van ilyen. Ez egy olyan gitáregyüttes, amelyik el tudta játszani, hát kis gigszerekkel, a Monti, Vittorio Monti, ez egy híres szerző volt, hegedű játszott, főiskolai végzettsége volt. Az 1800-as évek második felében született, és 1922-ben már meghalt, de utána megmaradt ez a csárdás.
1: Nero ez a Monti csárdás.
0: Nero és a Gladiátor.
1: Nagyon ritka felvétel. Ez egy ritka felvétel manapság. Akkor az éjjel-nappal játszani kellett a Monti csárdás.
0: Nem is tudtam, csak hosszú ideig tudtam, hosszú idő után tudtam hozzájutni, és akkor hát a Kívánság műsorban lennem szálltak a hallgatókról.

0: Ez a prics, prács, prúcs, ugye?
1: Észrevették? Moll hangnemben van, amikor ez a vége,
0: gyors
1: a gyors rész következik, egyszer moll hangnemben, majd átmegy dur hangnembe, és dur hangnemben.
0: Nem ez a jellemző egyébként, nem ez a jellemző egyébként itt a hangnemek képzésekor.
1: De akkor kivilágosodik az egész. Na, ehhez azért jó technika kellett, hogy ezt el tudják játszani. Én ezt egy párszor hallottam kezdő zenészektől, hát nagyot szenvedtek, utána fehér nemű csere volt.
0: Ez a Spotnyixos egyébként, azok tudták volna eljátszani, ez még nagy valószínűség.
1: Igen. Kérem szépen, néhány felvétellel idéztem az 1960-as évek elejét, 62-63, akkor még sima tánczenei koktél, majd 64-ben indult a hangommal konferálható vasárnapi koktél.
0: Meg aztán jött a fia, csak fiataloknak.
1: De hogy a következő zenéről egy szót szóljak, hát ugye az amatőr mozgalom akkor a kezdő fiatalok között nagyon sok tehetség volt, és volt egy együttes, amelynek a felvételét én, mint blokkfelvételt elkészítettem a rádióban. Erről a blokkfelvételről annyit hadd mondjak, ezt egyszer lehetett lejátszani. Uh-huh. Csináltam egy 20 perces komplett összeállítást egy zenekarral, kifizettük egyszeri alkalomra, majd utána le kellett törölni. Egy ilyen felvételem volt a Strings együttes Ne bánt című száma. Örökké sajnálom, hogy azt akkor letöröltem. Valahogy ez mégis hanglemezre került.
0: Ollan becsületes voltál, ollan el kellett volna tenni.
1: Sajnos, igen, korrupció. Nem, nyente korrupció. Letöröltem, tartottam magam a szabályokhoz. A Ne bánt, és tulajdonképpen a szövegét figyelik, egy kicsit rám is vonatkozik. Ne bánt, hogy múlt az idő, és ne siránkozz már, ne siránkozz, mert unalmas leszel.

0: Ez volt a Strings együttes. Ez tulajdonképpen egy népszerű magyar banda volt annak idején.
1: Igen, nagyon sokat forgott a neve.
0: És hát voltak közében saját dalaik, meg volt a feldolgozás, mindenfélét csináltak, mint annak idén tulajdonképpen mindenki. Gyuri, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Ez volt az első 5 év, ahogy mondani szoktuk. Hozzáfogunk a következő 5-höz, és remélem, hogy rövidesen ismét találkozunk azokra a zenékkel, azokra az összeállításokkal, amelyeket ugye mi szoktunk készíteni együtt ebben a bizonyos 3 órában, úgyhogy remélem még sok-sok 3 óra vár majd mi ránk.
1: Én is remélem, és mint köztetek rangidős, én lehettem az első, ezért elnézést kérek. Most én is búcsúzom. Köszönöm szépen a meghívást, szervusztok. További jó szórakozást.
0: Szia, köszönöm, hogy itt voltál.

0: ünnepel a poptorisznya.hu.
1: Május 5-én egy igazán különleges napra hívunk mindenkit.
0: 15 éves Magyarország kedvenc retro net rádiója.
1: Ebből az alkalomból egész napos ünnepi műsorfolyammal készülünk, ahol minden jelenlegi műsorunk egy-egy exkluzív, egy órás adással jelentkezik.
2: Ez jó!
0: Hallhatják Bétót Lászlót a Bétó Show-val, Popovics Lászlót a Péntek Esti Koktéllal, Hargitai Gábort a Best of Disco-val, Kis Györgyöt a Szenetúr Mix-szal, Hajcsör Attilát a Music Story-val, Orbán Tamást a Mixtúrával, Hudák Misit a Zeneverzummal, Dombóvári Gábort a Matinéval, Kis Zoltán Zérót a San Mystica Zero zenével és Fodor Jánost a Fodrokkal.
1: Egy nap, ami a múlt legjobb zenéiről, a jelen legjobb műsorairól és rólunk a közös élményekről szól.
0: Tartson velünk ma reggel 9 órától itt a poptarisznya.hu.
1: Poptarisznya.hu. 15 éve együtt a legjobb zenékkel.
3: Hatalmas happy birthday a rádiónak, 15 éves a poptarisznya.hu, én azt hiszem, hogy nincs ember, aki ezt ne tudná, legalábbis aki bennünket, a poptarisznya.hu-t hallgat közel és távolban szerte a világon, hiszen hát alapvetően, mivel egy internet rádió vagyunk, nem szom nekünk korlátot, semmiféle határ, és valóban a szerver paraméterek alapján rengeteg helyen hallgatnak bennünket a világból, rengeteg országban, majd hamarosan megnézem, hogy hol, és akkor ezeket bemondogatom. Apropó, Popovics László vagyok, ezt elfelejtettem mondani, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Itt a poptarisznya.hu házatájáról, a külső stúdióból, ami a péntek esti koktél saját külső stúdiója alapvetően, viszont most ugye nem péntek esti koktél van, mert nem is péntek van, meg nem is este, hanem egész egyszerűen a Poptarisznya 15. születésnapja, illetve a poptarisznya.hu 15. születésnapja, hiszen a maga a Poptarisznya műsor, ugye emlékeim szerint 83-ban indult, annak idején a Petőfi Rádióban, sokak kedvence volt többek között az enyém is, és ez az, ami összekapcsol bennünket mind a mai napig itt a poptarisznya.hu-n, na meg persze Bétót László személye, aki szintén mint kiderült, és én azt hiszem, hogy a tapasztalt hallgatók pontosan tudják, tehát ő is ünnepel ma, szóval Bétót Lászlónak is hatalmas happy birthday innen is. Bár ezt már megtettük az ő órájában is telefonon keresztül. És én azt hiszem, hogy sokan meg fogják tenni, nem csak neki, hanem a rádiónak is happy birthday, ahogy említettem, illetve hogy a mai programból kiderül. 15 éves, tehát a rádió, ezt ünnepeljük ebben az órában, itt a péntek esti koktél hangulatában egy picit, de persze az ünnep hangulatában is. Az, aki tudja, hogy miről szól általában a péntek esti koktél, nem egy komoly műsor, sőt, kimondottan komolytalan, tehát lesznek itt komolytalan dolgok, de azért egy picit meg is komolyodunk. Éppen azzal kezdjük ebben a pillanatban többek közt, hiszen úgy egy ember, mint egy rádió életében vannak különböző periódusok, különböző szakaszok, bár erről majd Kis Zoltán Zero tudna többet mesélni a következő órában. 12 órától ugyanis ő lesz hallható itt élőben. No de, visszatérve a rádióra, itt is voltak különböző élethelyzetek, életszakaszok, vidámabb és szomorúbb időszakok. Én bízom benne, hogy ez a következő előttünk álló év, ez vidámságban bővelkedő lesz, és optimizmusra adhat okot. Ez majd ki fog derülni, viszont térünk vissza a kezdetekhez. Ez a dal, ami szól, ez sem ok nélkül pörög. 2010-ben kezdtünk el beszélgetni Bétót Lacival, hogy milyen jó lenne ezt az egész rádiót valahogy összehozni interneten. És 2011-ben debütált a mai napon, 15 évvel ezelőtt egészen pontosan. Maga a rádió, már legalábbis akkor indult el az első adás, hogy hogyan, mi módon, na ennek okából szól ez a dal. Ugyanis ez volt az ominózus, úgynevezett hallgatóváró dal, amit akkor raktunk be Rozgonyi Gábor barátommal, amikor a szervert már adáskészé alakítottuk. Ugye hát természetesen előtte már a stúdiót föl kellett építeni, ennek volt egy jó pár hetes időszaka, amit voltak éppen többek között az is megelőzött, hogy az ominózus a mai műsorban már említett analóg Yamaha keverőpultot, amit nagy szeretettel vásároltunk meg használtan annak idején. Hát azt nulláról újra kellett építeni. Bicskei Csabi barátommal követtük el a mutatványt, a manővert, ha úgy tetszik. és a Csabi műhelyében közösen kb. 2 hétig dolgoztunk ezen a keverőpulton, hogy életet leheljünk bele, mert hát több baja is volt, az analóg depréz műszerek be voltak ragadva, a pótméterek ragadtak és recsegtek és minden bajuk volt, és hát nem mellékesen rádió broadcast állapotba kellett átalakítani magyarul. Ezt talán nem tudják a hallgatók, egy pici kulisszatitok, hogy a normál keverőktől eltérően a rádiós broadcast keverőknek több mindent kell tudniuk. Hát többek között a stúdióban lévő hangszórókat le kell tudnia halkítani, vagy teljesen le kell mute-olni, el kell tüntetni a hangját abban a pillanatban, hogy bármelyik mikrofoncsatornát feltoljuk, hiszen a mikrofon és a hangszóró nem szeretik egymást. Jellemzően össze szoktak gerjedni, és onnantól kezdve, hogy valamelyik mikrofont feltoljuk, mikrofoncsatornát feltoljuk a keverőpulton, a stúdióban lévő összes hangszórónak el kell hallgatnia egészen pontosan. És van az a bizonyos on-air tábla minden komoly rádió stúdióban, így nálunk is, ami akkor világít, hogyha valamelyik mikrofon fel van tolva és az adásba kerül. No, ezeknek a vezérlését, meghajtását is nyilvánvalóan a keverőpultból biztosítani kellett, úgyhogy a Yamaha keverőpultból lett egy egészen professzionális broadcast keverőpult, Bicskei Csaba barátomnak hála, illetve közösen csináltuk, de az ő segítségével. És amikor a keverőpult készen volt, akkor összeraktuk az egész stúdiót, kompresszorokkal, mikrofonokkal, mikrofonálványokkal, keverőpulttal, ugye az előbb említett keverőpulttal. És akkor technikailag már alapvetően készen voltunk, itt innentől kezdve Rozgonyi Gabin múlott a dolog. Ő vállalta a szerver környezet telepítését és beállítását, ez volt az ő oroszlán része. Bétót Laci pedig addig próbálta az új technikát, hát sokat nem kellett neki próbálnia, hiszen profi emberről beszélünk, tolt 2 a portmétereken, elindított néhány CD-lemezt, meg a számítógépet, és akkor azt mondta, hogy 3 és készen vagyunk, úgyhogy részemről kezdhetünk. Úgyhogy Laci volt a gyorsabb, Gabival picit lemaradtunk, de ugye meg volt hirdetve a weboldalunkon, hogy 6-ig, ha szakad, mi reggel 9-től élő adást fogunk közvetíteni a poptarisznya.hu weboldalán, www.poptarisznya.hu, és hát természetesen ehhez igyekeztünk magunkat tartani. Én azt hiszem, hogy 3/4 körül, tehát 3/4-9 körül szólalt meg ez a dal, ami most forog alattunk, ez a hát igazából az Ellen Parsons projektféle Lucifer, ami egyébként dalomát tekintve nagyon jó. Hát a címét illetően nem annyira előremutató, de végül is a 15 év talán bizonyítja, hogy mégiscsak bejött. Nem vettük komolyan a címet. Ezt egyébként Szabó Zé Zoltán barátomnak köszönöm ezt a dalt. Még a Juventusos időszakban, még ő mutatta ezt nekem. Azóta belém ragadt ez a nóta, és annyira jó volt, hogy ez volt az a bizonyos hallgatóváró dal, amit nagyjából 3/4-9-től, amikor Rozgonyi Gabi elkészült a szerver beállításokkal, elkezdtünk sugározni az adásban. És onnantól kezdve, hogy körülbelül 9 óra közelget, már óra 50, tehát 8 óra 50, 8 óra 55 volt, egyre izgalmasabb volt a dolog, néztük a szerveren, hogy nagyjából milyen hallgatottsággal számolhatunk, hányan jönnek, és jöttek a hallgatók egészen pontosan. És aztán hirtelennyében a 9 órai kezdet előtt néhány, körülbelül azt hiszem 1-2 perccel lekevertük a zenét, és megszólalt egy olyan köszöntő, amit gyorsan hirtelen én abszolváltam. Hát hogy hangzott ez a valóságban, vagyis hogy hangzott ez akkor, ezt most van szerencsém bemutatni, vagyis hallgassuk meg közösen. Kedves hallgatóink, én Popovics László vagyok, a Poptarisznya technikai vezetője, és sok szeretettel üdvözlöm Önöket azon alkalomból, hogy pár percen belül kezdetét veszi a poptarisznya.hu internetes rádióállomás 24 órás kísérleti adása. Egy picit még várunk mindazokra, akik csatlakozni kívánnak csatornánkhoz, hogy még most a adás kezdés előtt megtehessék azt. Addig engedjék meg, hogy köszönetet mondjak Önöknek az eddigi türelmükért, melyen megtiszteltek bennünket, és remélem, hogy ez az eltelt idő az Önök véleménye szerint sem volt hiába való. Köszönettel tartozom még kollégáimnak, a popterisztja.hu stábjának az elmúlt hónapokban végzett kőkemény munkájukért, mely lehetővé tette a most induló kísérleti adás létrejöttét. Köszönöm és köszönjük továbbá az önök által küldött e-maileket, melyekből sok-sok erőt, szeretetet és jó néhány gondolatot, pozitív gondolatot meríthettünk. Műsorainkkal kapcsolatban, vagy bármely egyéb kérdés esetén az info@poptarisznya.hu e-mail címen továbbra is állunk szívesen rendelkezésükre. Írják meg, ha kérdésük, véleményük, vagy ne adj Isten problémájuk van. Közben a monitoromra pillantva örömmel látom, hogy szépen gyúlik a hallgatói tábor, így nincs más dolgom tehát, mint hogy ezennel megnyissam csatornánkat önök, vagyis a hallgatók előtt, valamint a teljes táb nevében nagyon kellemes szórakozást kívánjak. Hölgyeim és uraim, a poptarisznya.hu mostantól 24 órában, ugyan még csak tesztüzemmódban, de önökkel van, és önöknek önökért szól. És ez még csak a kezdet. Induljon tehát a műsor, jó vételt és kellemes rádiózást kívánok! Hát így, ez hangzott el 2011. május 5-én a műsor kezdetkor, az előző zene után, vagyis az Ellen Parsons projekt dal után, aztán pedig neki kezdett Bétót László, és ez hangzott el tőle. This is the sound of radio.

Nehéz, higgyék el, rettenetesen nehéz. Nehéz volt, emlékszem, ez 1989-ben is, amikor a Kalipszó indult, amikor odaültem a mikrofon elé azon a bizonyos májusi reggelen, akkor nem tudtam, hogy mit mondjak. Hogyan is kezdjem el a dolgot? Most indul egy új internetes rádió, annak is a kísérleti adása, és én nem tudom, hogy mit mondjak. Mihez kössem? Miért pont most? És miért a mai reggelen? És egyáltalán, hogy is van ez? Kérem szépen, aztán gondolkodtam a dolgon. Az a bizonyos Kalipszó rádió az 1989 májusában indult. Igazából nem tudtam mihez kötni, csak a májushoz, de ezt a mostani indulást valamihez tudom rendkívül önző módon kötni, nevezetesen a születésnapomhoz, mert hogy ma van május 5-e, és ez az én születésnapom. És erről a születésnapról nekem egy Beatles dal jut az eszembe, még mielőtt megkérdeznék, hogy ez hányadik születésnapom. Én elárulom önöknek, volt egy Beatles dal, az volt a címe, When I Am 64. Nos, ebből a Vennek az égvilágon semmi jelentősége nincs, a többi viszont igenis komolyan értendő. És hogyha ma van a születésnapom, akkor induljon ma a poptarisznya.hu. És persze itt az újabb kérdés, hogy ez miért kísérleti adás. Kérem azért, mert kísérletezünk a zenékkel, mert mi olyan zenéket szeretnénk sugározni itt napi 24 órában, sok-sok egyéb téma mellett, ami önöknek is megfelelő, amit önök szívesen hallgatnak. Éppen ezért várjuk a netten a visszajelzéseiket arra vonatkozóan, hogy ez a bizonyos összeállítás, ez a bizonyos program önöknek hogyan is tetszett, mennyire tetszik, és milyen irányba induljunk el, vagy mit változtassunk rajta. Legyenek régebbi zenék, legyenek újabbak, vagy maradjunk itt a 80-as, 90-es évek zenéinél. Persze ígérem azt, hogy lesznek pólankák, herikenszek, perezprádok és sok-sok minden, és azt is ígérhetem, aki ne adj Isten Lady Gagát és annak valamelyik slágerét szereti, azt is lejátszunk. De azért kellene egy fő csapásvonal, amit mi megpróbáltunk itt Popovics Laci barátommal meghatározni, de hát, hogy ez mi lesz végső soron, ezt önök döntik el. Tudják, a Kalipszó is olyan volt, amilyenek önök szerették volna. A poptarisznya.hu, ez az internetes, új internetes rádió is olyan lesz, amilyet önök valószínűleg szívesen hallgatnak, éppen ezért szerkesztjük együtt, csináljuk együtt. Ami egészen biztos, nem fogják elhinni, a régi Kalipszóból Dombovári Gábor barátom már bejelentkezett, hogy szeretne jönni. Dévényi Tibi azt mondta élete, hogy ismét torpedót játszhasson valahol, természetesen játszik majd itt a poptarisznya.hu. És Nádas Gyuri is azt mondta, hogy a kabaré az egy nagyon fontos lételeme neki, és nagyon sok hallgatónak, úgyhogy legyen sok kabaré. Ez egészen biztos, és az is egészen biztos, hogy ez a rádió a törzshely, az alaphely. A 13. kerületben van, a 13. kerületieknek sok-sok információt szeretnénk eljuttatni a hónapok, az évek során, pontosan a kerületről, és természetesen a város más részén lakóknak is erről a kerületről, és persze az élet különböző részeiről. Beszéltem Németh Lajos barátommal, a kiváló meteorológussal, aki azt mondta, hogy te tudod, jó lenne, hogyha csinálnánk egy olyat, amikor úgy beszélgetünk az időjárásról, és nem azt mondjuk, hogy mi volt, meg mi lesz, meg mi várható, hanem próbáljuk megfejteni azt, hogy miért olyan, amilyen, miért volt olyan, amilyen volt. Szóval beszéljünk annak a kialakulásáról, lehetőségeiről és a szanszokról, hogy tulajdonképpen miért olyan, amilyen az időjárás. Szóval ilyen is lesz, és nagyon-nagyon sok minden itt a poptarisznya.hu-n, aminek a weblapját is próbáljuk egyre szebbé, egyre csinosabbá tenni, egyre több információt szeretnénk önökhöz eljuttatni majd ezen a szemmel látható oldalon. És most megígérem, hogy semmi, ami a celeb világot illeti, hogy ki kivel és miért, meg hogy megnyerte vagy nem ezt vagy azt vagy amazt, ez bennünket különösebben nem érdekel, mert ezek futókalandok. Mint hogy a napi hírekkel sem igazából szeretnénk foglalkozni, mert a napi híreket mindenki meghallgathatja, mindenki elolvashatja. Azt hiszem, erre számtalan oldal van itt a netten is, úgyhogy mi ezzel igazából nem szeretnénk foglalkozni, viszont minden olyannal, ami egy átlagember számára fontos az életben. Fontos a zene, fontosak a különböző információk, adott esetben a nevetés, vagy éppen adott esetben néhány komolyabb gondolat arról az életről, ami körbevesz bennünket. Szóval egy rádió önöknek, egy rádió az interneten, remélem mindenkinek és mindenki örömére. Ennyit bevezetésképpen, amit lehet, hogy ma még meghallgatnak egyszer-kétszer, hiszen ma van május 5-e, ma indul el a poptarisznya.hu, úgyhogy tartsanak velem, hallgassák a rádiót, és nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok önöknek! Do you remember when? A mikrofonnál
És de jó ezt kimondani, elég sok évet vártam erre, de most végre kimondhatom, ez nem más, mint a... The Swinging Sixties. Szóval ez a Beatles, When I Am 64.

Nos, kedves hallgatóink, valahogy így történt az adás kezdés 2011. május 5-én, tehát 15 évvel ezelőtt. Ezek voltak az első szavak, az első gondolatok itt a poptarisznya.hu internetes éterében. És hát azt hiszem, nem árulok el titkot, hogy ugye itt Bétót Laci a főnök, de hát a főnöknek többféle kifejezési formája is lehet a magyar nyelvben. És én azt hiszem, hogy talán az is köztudott, hogy Bétót Laci imád hajózni, hajót vezetni is. Hosszú-hosszú évek, évtizedek óta műveli ezt a hobbit, vagy én nem is tudom, hogy mi ez, ez talán annál neki több. Szóval akár nevezhetjük őt ilyen módon kapitánynak is, sőt, kimondottan. És ha már így a poptarisznya.hu hajóján Bétót László a kapitány, akkor most hallgassunk meg ennek kapcsán egy dalt.

Oké, tehát akkor elmondhatjuk, hogy Bétót Laci itt a kapitány a poptarisznya.hu hajóján. Oké, de akkor mi, ha ő a kapitány, akkor mi mink vagyunk? Vagy hogy mi mik vagyunk? Na, ennek fussunk neki még egyszer, mert nyeltem kettőt, szóval, hogyha Bétót Laci a kapitány, akkor mi mink vagyunk? Nem fog ez összejönni, de még van időnk, ugye ez a péntek esti koktél órája, tehát valahogy összehozunk. Ott tartottam tehát. Ez ki fog jönni, higgyétek el, kedves hallgatók, biztos vagyok benne. És itt már egy picit egyébként utalnék a következő blokkra, ami majd a Baki parádé lesz. Igen, na most álljunk vissza a komolytalankodásból, a kevésbé komolytalankodásba, de még mindig komolytalankodunk. Szóval, hogyha Bétót Laci a kapitány, akkor mi, a többiek, vajon mik vagyunk?

Valahogy így néz ki egy élőben, aki kedves hallgatók, most egy pici kulisszatitkot hallhattatok. Bár a mostani program élő, de megpróbáltam eljátszani egy igazi bakit. Valahogy így néztek ki a dolgok, és valójában tényleg vannak múltbéli bakiaink, amiket hamarosan megosztok a kedves hallgatókkal. Nem ilyen hozban természetesen, de valamilyen szinten mégiscsak. Ugyanis az elmúlt 15 év jó pár bakit prezentált, generált, ha úgy tetszik, hiszen mi sem vagyunk tévedhetetlenek, sőt, még a nagyok se. Úgyhogy hamarosan ebből következik egy pici bemutató, de most tényleg komolyan fölteszem a kérdést, és innentől kezdve tényleg nem bakizhatunk, hogyha Bétót László a kapitány itt a poptarisznya.hu hajóján, akkor mi a többiek vajon kik vagyunk? Dalban mondom el, hiszen dalban jobb. Részek, tengerészek, bizony. Még ha nem is annyira részegek, de ha elfogadjuk, hogy a poptarisznya.hu hajója hajó, akkor bizony mi vagyunk a tengerészek, Bétót Laci mögött. És milyen jó ez.

0: Aktarisznya.hu
1: 15 éve önökkel.
2: És ez a 15 év bizony bővelkedett bakikkal. Nem volt olyan sok, de mivel rengeteg műsort készítettünk itt a kollégákkal az elmúlt 15 év alatt, azért kiárt belőle. Az egyik nagy kedvencem Dombovári Gábor esete, amikor megbokrosodott a számítógép, és hát ezt valahogy kezelnie kell a műsorvezetőnek. Dombovári Gábor, mivel profi műsorvezető évtizedek óta, nagyon profi megoldotta. Hallgassuk ezt meg!
3: Úgyhogy talán itt a tavasz. És akkor következik egy olyan felvétel, amit nagyon sokan szeretünk, a Scorpions-tól. Rock you like a hurricane. Köszönöm, doktor úr, megy a zene.
4: Köszönöm.
3: Szép napot.

Azt szokták mondani, ugye, hogy a gép is ember. Én nem szeretném a gépre fogni az egészet, csak fele részben. Nyilvánvalóan a Scorpions szeretői, akik szeretik a Rock You Like a Hurricane című felvételt, rájöttek, hogy ez nem az. Ezért mondom, hogy fele részben a gép, fele részben én vagyok a bűnös, de megígérem, hogy a következő felvétel valóban a Scorpions lesz.

0: egyszerűen zseniálisan oldotta meg Dombi. Látszólag feladta, de tényleg a végsőkig próbálkozott. Nem ő tehetett róla, a számítógép bokrosodott, meg egész egyszerűen átlépte azt a dalt, amit eredetileg Dombi bekészített. Ilyenkor nincs mit tenni, improvizálnia kell a műsorvezetőnek. Na ezt hallhattuk most az elmúlt percekben. Egyébként olyan is előfordult, például az én műsoromban, aminek van egy lemez koktél lemez múzeum című műsor eleme, ami annak idején még valódi hanglemezről forgott, már olyan értelemben, hogy teljesen akkor ott tettem föl a barázdára a tűt, és indítottam el a dalt, hogy hát valamit benéztem, nem sikerült, illetve az egyik stúdióban, azt hiszem a Katona József utcai stúdióban, túl messze volt az egyik bakelit, vagyis vinil lemezjátszó, analóg lemezjátszó a mikrofontól, a keverőpulttól, és mindig oda kellett fordulni, és ezt úgy oldottuk meg, hogy indítottunk egy szignált, addig odafordultunk, és akkor indítottuk. Nekem erre nem volt időm, vagy éppen abban a pillanatban nem volt képességem, és hát a következő történt ennek kapcsán adásban. Javaslom, és hát javasolhatom, bízom benne önöknek, hogy az A oldal első felvételével kezdjünk mindenképpen, pláne hogyha megtalálom azt a bizonyos barázdát, ahova sikerül a dal indítása kapcsán beállítani a kart. Jó, hát persze, nem mehet minden elsőre, ez természetes, pláne hogyha világítanék magamnak, sokkal egyszerűbb lenne, de hát nézzék el nekem, hogy ma úgy néz ki, hogy a lemez koktél valahogy így fog elindulni. Mentségemre szóljó, hogy aztán mint hallották a kedves hallgatók, vagy hallottátok, elindult a dolog, még ha nehezebben is, mint terveztük, vagy szerettük volna. No de egyéb olyan dolog is van itt a háttérben, munkaügyileg és technikailag, amiről a hallgatók nem feltétlenül tudnak, de mondjuk Baki vagy a hallgatók irányába érdekesség lehet. Az egyik ilyen az, amikor technikai beállás van, egy javítás, egy bármilyen karbantartás után, és ez például Bétót Lacinál is előszokott olykor-olykor fordulni, vagy az ő stúdiójában, vagy a főstúdióban, ahova szintén néha ő is ellátogat, vagy bármelyik más stúdióban. Most azért PC-ztem ki Bétót Lacit, mert most ő következik, ugyanis ilyenkor az történik, hogy oda megyek, kitakarítom a keverőpultot, karban tartom az eszközöket, mondjuk egy CD-játszót, vagy egy minidisc lejátszót javítunk, vagy számítógépet bővítünk, vagy bármit csinálunk, és ilyenkor ugye ki szoktuk próbálni a technikát, de nem csak ott prompt, hanem az, hogy adásban is milyen, és ilyenkor az szokott lenni, hogy a Laci ott van a stúdióban, én távol vagyok, és távolról figyelem, és állítgatom a dolgokat, vagy hogyha mondjuk a keverőpult, vagy a technikai eszköz igényli, akkor akár a helyszínen is. Egy ilyen próba esemény kulisszatitkaiba hallgathatnak be a kedves hallgatók a következő percekben.
1: Poptarisznya. Benne közlekedés. Oh my God. Sport. Mindez egy műsorban.

0: Na, ez miért csak eddig szól? De az rossz volt. Bocsánat. Ez kellett volna. Na, még egyszer.
1: Poptarisznya. Benne közlekedés. Oh my God. Sport. Mindez egy műsorban, amelynek címe
2: Poptarisznya. Ready, steady, ready, go!
3: Jó napot kívánok! A nevem Bétót László.
0: Dynamite. Na, így már mindjárt jobban hangzik, hiszen ez a szignál az előbb csak egy köztes volt, de nem is az a lényeg, hanem az, hogy nézzük meg, hogy milyen a felvétel, illetve Laci fogja ezt megnézni. Három dal következik, két CD-ről és egy a gépről. Arról a bizonyos nálam Béteknek elkeresztelt valamiről. Úgyhogy jöjjön az első zene rögtön. És ez a Creedence Clearwater Revival. És a Bad Moon Rising. Creedence Clearwater Revival. És a band egyik legnagyobb slágere. Ez volt a Bad Moon Rising. Most pedig egy igazi klasszikus az Omega. Ez a Halott Virágok.

0: Ez volt az Omega klasszikusa, ez volt a Halott virágok. Egy újabb klasszikus, az előadót úgy hívják, hogy Ricky Nelson.
1: Ez jó!
0: Hello, Mary Lou!
2: Hello, Mary Lou!
3: Hát valahogy így zajlik egy ilyen technikai teszt mifelénk. Itt a popterisznyapontú házatáján természetesen mindez adáson kívül csak most osztottuk meg a hallgatókkal a születésnapunkra való tekintettel. De vannak egyéb állatságaink is, csak azokkal most nem fárasztjuk a kedves hallgatókat.
4: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono! Esatto, adesso voi due! Siete caldi?
3: Nagyon, mint állítottam, általában a péntek esti koktél önmagában nem egy túl komoly műfaji műsor. És mint a mellékelt ábra mutatja, állatkodásért nem kell a szomszédba mennünk.

0: Én azt hiszem, hogy Poptarisznya pontú hallgatók pontosan tudják, hogy mit jelent a VHS korszak. A 80-as években indult, és azt jelentette, hogy a Prohétről, a Szategyről és a különféle külföldi tévékből és kazettákról másolták orba szájba a kazettákat, illetve a filmeket, az akkor top filmeket, és hát természetesen, mivel nem volt hozzá magyar szinkron, ezért hang alá mondták. 2-3 ember csinálta ezt az országban, és nagyon-nagyon komolyan generációk nézték így meg a filmeket hang alá mondva, és ugye a Koktélban szokott lenni nálunk egy ilyen VHS hang alá mondásos műsor elem, ahol bizonyos dalokat hang alá mondunk. A mai program sem kivétel ez alól, a mai ünnepi koktél, úgyhogy következzen Stevie Wonder és a Happy Birthday, Bétót László születésnapja, és a poptarisznya.hu 15. születésnapja kapcsán. Ez a klasszikus VHS-zal biztos emlékeztek. Ez annyira jellegzetes volt a filmek alatt, de most nagyjából megfejthetjük, hogy miről szól ez a dal. A poptarisznya.hu 15. szülinapján lehull a lepel Stevie Wonder felvételéről. És persze, happy birthday Bétót Lacinak is.
1: Tudod, ez így elsőre nem tűnik nagy dolognak, pedig akár törvénybe is lehetne foglalni, hogy senki ne húzza fel magát azon, hogy van egy nap, ami rólad szól. Mert mindannyian tudjuk legbelül, hogy kell egy kijelölt időpont, amit félreteszünk a hétköznapokból, hogy megmutassuk, mennyire fontos vagy nekünk, és ebben biztos vagyok, hogy te is egyet értesz. Mi lenne jobban ehhez a naphoz, mint egy nagy közös ünneplés azon a napon, amikor megszülettél? Boldog születésnapot kívánunk, boldog születésnapot neked, boldog születésnapot, boldog születésnapot neked. Én ezt soha nem értettem igazán, hogy egy ember, aki ennyit adott a világnak, miért nem kapott egy külön napot, ami csak róla szólna. Mert ennek nem így kellene lennie. Csak azért, mert vannak, akik nem látják olyan tisztán az álmot, mint ő. Attól még nem kellene legyinteni rá. És mindannyian tudjuk, hogy amit képviselt, az előbb-utóbb megvalósul, mert békében a szívünk is másképp szól, és ezt köszönhetjük neki. Boldog születésnapot! Újra boldog születésnapot, boldog születésnapot neked, boldog születésnapot, boldog születésnapot. Miért nincs egy nap, amikor a békét ünnepeljük?

Itt lenne már az ideje. Nekünk, akik ezt értjük, akik tudjuk, hogy az út a szeretet és az összetartozás. Ez lehetne egy hatalmas ünnep, egy teljes nap, emlékezéssel azokra, akik az emberek egységéért éltek. Akkor kezdjük el, tudjuk, hogy a szeretet győz. Ne tartsd magadban, mondd ki hangosan, boldog születésnapot! Boldog születésnapot neked! Boldog születésnapot neked! És neked! Boldog születésnapot neked! Boldog születésnapot! Boldog születésnapot neked! Boldog születésnapot! Boldog születésnapot! Boldog születésnapot! Boldog születésnapot! Boldog születésnapot! Boldog születésnapot! Boldog születésnapot! Boldog születésnapot! Boldog születésnapot! Tudjuk, mi az emberek egységének kulcsa, az az álom, ami már régen megszületett, és ott él mindannyiunkban, akik hisznek benne, és valóra fogjuk váltani. Biztos vagyok benne, mert ezt diktálja a szívünk. Boldog születésnapot! Boldog születésnapot! Boldog születésnapot!

0: Hát valahogy így ment ez annak idején a VHS hőskorszakban.
1: Ma 15 éves a poptarisznya.hu.
2: Ünnepi műsor folyam a legnagyobb retro slágerekkel és a megszokott kedvenc hangokkal.
0: Pár perc múlva véget ér az az óra, amiben jómagam Popovics László az ünnepi koktélt prezentálja. Néhány kulisszatitok, néhány emlék, illetve némi tréfálkodás után vegyük picit komolyra a végét. Nagyon sok mindenért hálás vagyok, nem csak a stábtagoknak és nem csak Bétót Lászlónak, nekik is kiemelten, hanem kimondottan a hallgatóknak, és olyan nagy gondban vagyok, mert elkezdtem én itt összeírni az elmúlt 15 év hallgatóinak névsorát, és arra jutottam, hogy esélytelen mindenkit egyenként megszólítani, és mindenkit egyenként nem csak felsorolni, hanem bármit mondani, de tényleg a teljes igény nélkül is elnézést kérek mindenkitől, nem nagyon akartam senkit megnevezni, arra jutottam, az lenne a legjobb, de hát Kovács György Topitól kezdve, illetve Zsilinszky István Péterig gyakorlatilag mindenki, de tényleg a mostaniak közül Zarándok Balázs, Szerencsi Tamás, a hölgyek közül tényleg nagyon sokat tudnék mondani, Cifrazitától kezdve. Tényleg nem szeretnék kiemelni senkit, mert nehogy megsértődés legyen, vagy sértődés legyen belőle, de tényleg nagyon-nagyon hálásak vagyunk nektek az elmúlt 15 évben nyújtott teljesítményetekért, azért, hogy itt vagytok velünk, azért, hogy hallgattok bennünket, és támogatjátok a rádiót bármivel, egy lájkkal, bármi mással, és hogy egyáltalában egy olyan közös, egy olyan csapatot, szinte egy családot alkothatunk, amiben legalábbis én nagyon jól érzem magam, és azt hiszem, hogy a stábtagok is, bízom benne, hogy ti is kedves hallgatók, és bízom benne, hogy ez a csapat, ez a család, ez nőttön nőni fog, illetve hogy a hangulat még jobb lesz. Picit szomorú lesz most a vége, egy gondolat erejéig, hiszen nem csak azok a hallgatók vannak itt az elmúlt 15 évből velünk a szívünkben, és a hallgatói oldalról, akik hétről hétre jelen vannak itt a Facebook oldalunkon, vagy a weboldalunkon, vagy e-mailben kommunikálnak velünk, hanem vannak sajnos olyanok, akik már nincsenek velünk, odaföntről hallgatnak bennünket, és tényleg a teljesség igénye nélkül. Emlékeim szerint a legeslegelső hallgató, akit elvesztettünk, ő még tényleg a kezdetén az első évben Miksai Anna Panni volt, aki nagyon-nagyon szeretett volna bejönni a rádióba, megnézni, hogy milyen a stúdió, de sajnos egy repülőgép baleset miatt elhunyt, és ugyan adáson kívül sokat egyeztettünk, de erre már nem kerülhetett sor, legalábbis részéről. Azóta is itt van a szívünkben. Nagyon sok olyan törzs hallgató van, aki már nincs velünk. Hál' Istennek sokan igen, de aki konkrétan nincs velünk, és nagyon-nagyon fájó, ő Sors Péterné Zsuzsa, aki szintén a kezdetektől itt volt velünk Zsillel, és tán a Miksai Anna féle csapatba tartozott, Zsút, akit egyébként így becéztünk, mármint hogy Sors Péterné Zsuzsát Zsúként becéztük, szóval ő is néhány éve itt hagyott bennünket, de Tóth Pált is említhetném, aki szintén itt hagyott bennünket, és tudom, jó pár hallgató van, akit most nem említettem, elnézést kérek, mindesetre mindenkire jó szívvel emlékszünk, aki már nincs itt velünk, és nagyon boldogok vagyunk, hogy itt lehettek velünk, amíg itt voltak a Földön. De sajnos kollégákból is fogyatkozunk, remélem ez a dolog ez nem folytatódik egy hamar. Keresztes Tibor alias Cintulát vesztettük el legelőször, és a tavalyi évben sajnos elment Komjáti György is, odaföntről hallgat bennünket, illetve odaföntről instruál bennünket, hogyha mondhatom ezt így. És egy olyan dallal búcsúznék el ettől a mai egy órától, illetve tőletek kedves hallgatók, ami, ha úgy tetszik, megkoronázza ezt a mai programot, illetve ezt a mostani hangulatot. Hiszen nagyon-nagyon sok pozitív és jó élmény az elmúlt 15 évből. Egytől egyig mindegyik kollégának megvannak azok a

0: Ez volt a Sun Mystica Zero zene. Kis Zoltán Zero műsora. Köszönjük a figyelmet. Találkozunk jövő hétfőn este 20 órától itt a poptarisznya.hu-n. Ünnepel a poptarisznya.hu. Május 5-én egy igazán különleges napra hívunk mindenkit. 15 éves Magyarország kedvenc Retronet rádiója. Ebből az alkalomból egésznapos ünnepi műsorfolyammal készülünk, ahol minden jelenlegi műsorunk egy-egy exkluzív, egyórás adással jelentkezik.
1: Ez jó!
0: Hallhatják Bétót Lászlót a Bétó Show-val, Popovics Lászlót a Péntek Esti Koktéllal, Hargitai Gábort a Best of Disco-val, Kis Györgyöt a Zenetour Mix-szal, Hajcser Attilát a Music Story-val, Orbán Tamást a Mixtúrával, Udák Misit a Zeneverzummal, Dombóvári Gábort a Matinéval, Kis Zoltán Zérót a Sun Mystica Zero zenével, és Fodor Jánost a Fodrokkal.
1: Egy nap, ami a múlt legjobb zenéiről, a jelen legjobb műsorairól, és rólunk, a közös élményekről szól.
0: Tartson velünk ma reggel 9 órától, itt a poptarisznya.hu.
1: Poptarisznya.hu. 15 éve együtt, a legjobb zenékkel. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.
2: Ami a kulisszák mögött van. Sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Művészbejáró minden szombaton a Matinéban. Matiné. Dombóvári.

És még egyszer mindenkinek nagyon szép jó napot kívánok, szép napot. Itt a poptarisznya.hu, és ahogy a korábbiakban már Popovics László kollégámmal is, és másokkal is egyeztettünk, és én is elmondtam szombaton a szokott munkás időben, tehát reggel 9 és 12 között, hogy ez a mai egy fantasztikusan ünnepi műsor, már csak azért is, mert napra pontosan 15 évvel ezelőtt indult el a poptarisznya.hu, és nagyon-nagyon sokan követik, aminek természetesen rettenetesen örülünk. Na már most. De hát mi volt előtte? Ugye nagyon sokan, mert törzshallgatóink már sok-sok évtizede hallgatnak minket, előtte volt a Kalipszó Rádió. Ugye emlékeznek rá? Ez egy nagyszerű kezdeményezés volt, és hát ugye kiadtunk CD-t, mindent, és már csak azért hozom ezt szóba, mert természetesen ott a műsorvezetők még énekeltek is a profikkal. Hát nem állom meg, hogy ne játsszam le azt, amit mi Dollival énekeltünk, és olyan szép címe is van. Gondolsz-e majd rám?

0: Hát így volt ez, kérem, tisztelettel, így énekeltünk Dollival, és hát azt hiszem, hogy egy ilyen emlékműsorban nyugodtan megveregethetem a saját vállamat, és még az a szerencse, hogy most hirtelenjében nem áll mellettem Popovics László kollégám, mert azt hiszné mindenki, hogy akkor én most csak azért dicsérem önmagam, ahelyett, hogy ő dicsérne. De hát ha még annyit mondanál, hogy jó ez így, Dombikám.
1: Jó ez így, Dombikám.
0: Jó, és akkor a nevében is megköszönöm, hogy minden szombaton szinte tudunk sorsolni a Goltotóban, és akkor hát van, amikor nagyon megdicsérik őt már azért, mert kisorsol valakit, van, amikor nem, na de hát ilyen az élet, tehát minden marad ilyen értelemben a szombati, és annyira megelőzöm még Károly Józsit, akit mindjárt föl is hívok, hogy nem kell sorsolni, és ezt Laci is hallja, már csak azért sem, mert a legutóbbi meccsen 5-0-ra kiütötte a Dózsát a Fradi, úgyhogy majd az utolsó részen derül ki. Hát akkor én már is hívom Károly Józsit, és akkor meglátjuk, hogy mit szól ő mind ehhez. De addig egy picit még azért zenélünk mindenféleképpen. Már csak azért is, mert olyan gyönyörű idő van, hogy hát azt hiszem nyugodtan jó az, hogy jöjjön a nyár. Na, de azért úgy látszik, hogy a fagyos szentek még itt hagyták a lábnyomukat.

0: Hát lehet, hogy egy kicsit még kell várni a nyárra, de Károly Józsinak, mint ahogy megszoktuk, nem kell várni, és most is itt van állandó szakértőnk a vonalban. Szervusz Józsi, halló, szép napot!
1: Szervusz Gábor, szép napot, és üdvözlöm az összes kedves hallgatót is.
0: Én meg megköszönöm az összes kedves hallgató nevében, hogy szombatonként mindig rendelkezésünkre állsz, méghozzá a munkapad mellől, már idézőjelben szólva, mert itt nem pad van, hanem sok más, és nagyon sok finomságot lehet nálatok kapni. És hát nem csak azért, mert szinte gyerekkorod óta benned van a Fradi, hanem már csak azért is mindig megtudod, amit nem hozunk nyilvánosságra, a legelső híreket szombat reggelenként, mikor orosz pár vezérigazgató is ott van, és a drága jó felesége parancsára mindig bevásárol. De miután összesen 2 percünk van, mit szólsz ahhoz, hogy a Fradi 5-0-ra kiütötte vasárnap az Újpestet, úgyhogy nem kell sorolni, vagy sorsolni?
1: Hát kellemes meglepetés volt, én szorosabb meccsre ugye 3-0-et tippeltem, úgyhogy nem számítottam ekkora különbségre, de reális volt a meccskép alapján teljesen az ötjén.
0: Ugye, én is azt mondom, na most ezek szerint az utolsó forduló fog nagyjából dönteni, de hát mindenkire nem lehet itt szavazni, meg mindenki minden más mond, de csak a hallgató kedvéért, hogy azért a Fradi, azt hiszem az Zalaegerszeg ellen érdekelt a MOL Magyar Kupában, ami jövő szombaton lesz, és csak utána való hétvégén jön az utolsó forduló, igaz?
1: Igen, igen, így van, szombaton 18 órakor játszunk az Zalaegerszeggel a Puskás stadionban a kupa döntőt, és utána pedig 17-15-kor lesz szombaton, mind a összes mérkőzés, ami helyezésről, tehát a harmadik helyes mérkőzés és az első helyes mérkőzések itt, mind a 4 mérkőzés, az 17 óra 15-kor szombaton lesz lejátszva.
0: Az nagyszerű. Egyébként kivételesen nem egyedül vagyok itt a stúdióban, hanem Popovics Laci kollégámmal, aki elmondta, hogy éppen autóval, amikor volt a Fradi, vagy a Újpest Fradi meccs, arra ment, és azt mondja, hogy akkora készültség volt, a rendőrök, mindenki, hogy alig tudtak tovább menni. Hát még az a szerencse, hogy nem kiabálta el magát azon az oldalon, hogy hajrá, Fradi. Na hát mindegy, ennyit erről. Jó, és akkor én azt hiszem, hogy csak azt tudom mondani, hogy még egyszer köszönöm neked, és folytatjuk szakértelmeddel szombatonként.
1: És várom a hívásodat.
0: Jó, és még hozzáteszem, mint mindig, hogy nem csak foci van a világon, mert te ugyanúgy más sportágokban is ugyanúgy otthon vagy, figyelemmel kíséred, és hát kisé ifjabb korodban úgy tudom még futszáloztál is.
1: Igen. Nagy pályás fociztam, és utána ugye, ahogy öregszik az ember, egyre kisebb pályákra szorul, és a futszál is közé esett, igen.
0: Ezzel most bekonferáltuk a következőt, mert Szent Miklós Jánost hívom rögtön Berettyóújfaluról, a Veszprém megbajnok. Köszönöm szépen, minden jót, vigyázz
1: köszönöm
0: magadra.
1: Köszönöm szépen, további szervusz. Szép napot neked és az összes kedves hallgatónak. Szervusz, Gábor.
0: Köszönöm. Hát akkor kérem tisztelettel, menjünk tovább, és azon gondolkozom, hogy na jó, mindjárt inkább majd kapcsolás jön, de előbb elmondom még, hogy mire lehet számítani, mert ami nagyjából fixnek tűnik, Szent Miklós János Berettyóújfalu, akkor utána Kubát Dénes, mint a legeslegrégibb hallgatónk, ha jól tudom, és akkor még valamikor úgy 1 óra előtt, vagy után, igen, most már után vagyunk, akkor Csongrádi Katának ősbemutató Amerikában forgatott egy klippet, és átküldte a hanganyagot, azt is lejátsszuk. Aztán nem tudom, hogy Molnár Feri Kapuváron dolgozik, nem dolgozik. Minden esetre Stuttgartból pedig Csernyák István azt mondta, hogy ha úgy van, akkor ő is hív. Egy sajnálom, hogy nem jött össze. Pontosan egykor kellett volna, egyszer már beszéltünk Portugáliából Kírával, de kajakozik, és ott nem volt térerő, vagy éppen evezett, és nem tudtuk bekapcsolni. De hát, ahogy mondani szokták, az élet ugye azért megy tovább.

0: Akkor nagyon örülök, hogy ismét találkozunk a vonalban Szent Miklós János. Halló, halló, üdvözlet, szép napot!
1: Halló, jó napot kívánok erről a forró nyári napról.
0: Igen.
1: 27 fok van hát nálunk, hogyha lehet hinni a hőmérőnek, és hát szombaton már akartam Gábort adni, tudom, hogy nem kívánság is, hogy lehet Kovács Kati adnál ugyan az esőt, nagyon jó lenne.
0: Igen, igen, az mindenféleképpen, hát természetesen nagyon száraz minden, és tényleg ez egyszerűen félelmetes, ami van. Na most egyet mindenféleképpen, napra pontosan ma 15 éves a poptarisznya.hu, és nem a dátumot kérném ebben a maradék egy-két percben, hogy mikor, hanem azt, hogy hogyan talált rá, és azért is köszönöm, hogyan lett törzshallgatónk, és ezen kívül pedig mindenféleképpen az egész Berettyóújfalusi futszálcsapat, és mindenki minden héten legalább 10-15-en tippelnek.
1: Hát az egész úgy alakult, hogy korábban egy másik rádiót hallgattam, és ugye ő kikerült a képből, nem akarom mondani a nevét, és ugye tekergettem, mert ugye én nagyon szeretem általában a zenét, a mai zenéket is szeretem, de ugye csak a korom miatt szeretem a régi zenéket hallgatni, és valahogy ráakadtam a poptarisznyára, nem tudom, hogy hogyan. És akkor elkezdtem hallgatni, minden, főleg ugye először a Bétót Laci műsorát, mert hát én is sokat ültem a kazettás magnó előtt, és vettem rá rengeteg kazettám, amit nem tudok lejátszani, mert most már nincs mivel. És annak idején sok, ugye Lacit hallgattam az első körben, és akkor utána Gábor is képbe került, ugye szombaton akkor ugye nem dolgoztam, hanem ugye itthon volt általában az ember délőtt, és akkor mindig szólt nekem is, és ugye hallgattam, és én szeretek ilyen játékokban részt venni, és akkor emlékszem, amikor először telefonáltam, és hát nagyon féltem az élőadásban azért bejelentkezni, nem olyan egyszerű, legalábbis úgy gondoltam. Aztán így megmaradt szépen, és a kis csapat úgy gyarapodott fel, hogy volt a VB, és nekünk volt itt egy ilyen tippjátékunk a futszalos kis B középnek, és akkor ugye annak idején ugye megkérdeztem őket, hogy mi lenne, hogyha bemondanám a tippjüket, és akkor azóta tartjuk ezt a szokásunkat.
0: Hát ez nagyon jó mindenféleképpen, és tényleg nagyon örülök, hogy elmondta, és én azt hiszem, hogy a hallgatók nevében is megköszönöm, mert mindig, mint ahogy az előbb Károly Józsinak is elmondtam, itt nem csak arról van szó, hogy azért, mert futszál és csapat, hanem más sportágokban is legalább annyira otthon van, és mindig nagyon köszönöm a véleményét. Oké? Okay?
1: Oké, akkor... és szerintem maradok még mindig, ameddig lehet.
0: Jó, akkor én is ezt akartam mondani, de és miután ez ugye nem kívánságműsor, akkor vegyük úgy, hogy most nem kívánságműsor, de az egész mezőgazdaság a jelenlegi aszályos helyzetben tényleg kéri az esőt, és akkor Kovács Kati el is énekli. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
1: Köszönöm szépen, én is, visszahallásra, további jó műsorvezetést.
0: Köszönöm.

0: Hát én azt hiszem, hogy nem csak, hogy nekem kívánságműsor, hanem az egész mezőgazdasági szakma nevében nagyon megköszönjük Kovács Katinak, hogy ezt elénekelte, és emlékszem, egyszer, amikor riportot készítettem vele, valahol szabadtéri színpadon énekelt, és akkor is nagyon hiányzott, mert én aszályos idő volt, és akkor hát egész este műsor volt, és az elején, meg a közepén is énekelt, és az elején elénekelte ezt, hogy add már uram az esőt, és ezt halálkomolyan mondom, ott voltam, és mikor vége volt a műsornak, este elkezdett esni az eső. Úgyhogy szentként tisztelték Katikát. A vonalban pedig itt van Kubál Dénes, szervusz Dénes, halló-halló.
1: Jó napot kívánok, szervusz Gábor, köszöntelek, tisztelettel a rádió összes hallgatójával együtt.
0: Hát akkor én először is köszönetet mondok, és azt hiszem, hogy nem hogy törzs hallgatónk vagy, hanem hát az ősi időkre idézőjelben visszamenve, hiszen azt nagyon jól tudom, te már a Kalipszó rádiót is hallgattad, azt megelőzően, amikor, meg azt utána is, mikor megszüntette Kondor Kati, és akkor a Rádió 17, akkor voltunk, nem Y-nal, hanem I-vel írva, Gödöllőn is voltunk, ahol Gémesi polgármester úr, aki még most is gyakorló polgármester, azt mondta, hogy neki ér annyit, hogy oda kimegyünk, és onnan közvetítjük. Ez történt, és ők még fizettek is. Dénes, te mikor találtál rá, és hány éve a poptarisztja.hu-ra, amelyik ma pontosan 15 éves?
1: A Poptarisztjával annyi az érdekességem, hogy telefonáltál, éppen a Dunába kergettem a halakat, hogy indul ez a rádió, és ha van kedvem, akkor szeretettel vársz ebbe a rádióba is. Én így akadtam össze ezzel az új műsorral. Örömmel mellékeztem.
0: Na most természetesen nem, hogy hívják, udvariassági dolog ez, de hogyha valaki ennyire hűséges ilyen sok évtizeden keresztül, akár a Kalipszó, akár ehhez a rádióhoz, akkor hát most nem kell dicsérni minket szembe, csak legfeljebb hátulról, és nem kell a többieket és a többi rádiót, meg a kereskedelmi tévécsatornákat bántani, de akkor azért neked ez a szívedhez nőtt, ugye nyugodtan mondhatom.
1: Nagyon terébe találtad. Én örömmel találom abba, amit én évtizedek óta a többi rádióba is veled együtt elkezdtem, nevezetesen a sportról foglalkozni. Tudom, a sportban is van politika, de nem úgy abban a színben, mint egyébként, legalábbis a hangzásban nem. És ennek én nagyon örülök, mert ebbe a rádióba sok mindenről tudunk úgy beszélni, hogy kiiktatjuk a politikai megjegyzéseket. Hál' Istennek egyáltalán nem hiányzik. Nekem a sport tökéletesen biztosítja az én szórakozásomat.
0: Ezt nagyon köszönöm, Dénes, hogy mondod, és hozzáteszem, hogy veled azt is meg szoktuk beszélni, ami bántja a szívünket, lelkünket. Itt egészen pontosan arról van szó, tisztelet a kivételnek, hogy ki, melyik a csatornán, vagy melyik platforma mit közvetít, mert éppen a múlt szombaton Szent Miklós Jánossal is megbeszéltük, hogy nem mondok direkt csapatokat, hogy azt közvetítik, és ugyanakkor, ami a magyaroknak fontos, azt nem, és akkor veled is mindig megbeszéljük, hogy a nagyon okos sportszerkesztők azok úgy rakják össze a műsort, hogy ami elsőrendű, válogatott, sorsdöntő meccs, akkor az mondjuk a végén elhangzik, de előtte hát nyugodtan mondhatom, hogy egy autóversenynek az edzését közvetítik.
1: És most bevezettek még egy baromi újítást is, nevezetesen, ha mondjuk portugál, német, spanyol, angol mérkőzések kerülnek, akkor nem írják ki, hogy milyen csapat játszik.
0: Igen.
1: Hát ez nem tudom, hogy ezzel milyen szabályt hágtunk át, hogy ki volt írva, hogy Real Madrid Barcelona, vagy nincs ki írva. Hát nem tudom, hogy ebben mi a jó, úgyhogy lehet még keresgetni különböző helyeken, hogy ami lesz a kérdőjel helyett.
0: Így van, Dénes, akkor még zárásképpen annyit, hogy természetesen a családnak is gratulálok, mert nem titok, hogy családtagjaid is ugyanúgy tippelnek mindig veled együtt, és mindig még plusz 4 tippet is adsz. Hát most a múlt héten ez nem jött össze. Akkor vigyázzatok magatokra, jó egészséget, és köszönöm, hogy itt voltál.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Most is, mint most már hosszú-hosszú évek óta mindig megpróbálok. Nem csak én rajtam áll ez, hanem egyéb is bejátszik. Kívánok további nagyon jó műsorvezetést most is, és a megszokott időre is.
0: Köszönöm szépen, Dénes Ludájot.
1: Szervusz,
0: viszont hallásra. Azért azt azért megmutatjuk, hogy hol tartunk. Mert az abbát soha nem hagyjuk abba, és itt vannak az angyalszemek.

Folytatjuk a műsor, drága jó hallgatók. Természetesen mindenkinek mindig elmondjuk, hogy 15 éves napra pontosan a poptarisznya.hu, és nagyon köszönjük kollégáimmal együtt is, hogy olyan sokan megtisztelnek minket mindenféle gyönyörű, szép szavakkal, és tényleg elfogadjuk természetesen a kritikát is mindenféleképpen, de az a jó, hogy őszintén tudunk beszélni egymással. És akkor én azt hiszem, hogy egy olyan dal következik, és egy olyan előadótól, akit nagyjából ismernek mindannyian. Az illetőt úgy hívják, hogy Trini López, és nagyon-nagyon-nagyon sokfelé hallgatják mindenhol a világon, és talán az egyik legismertebb dola az If I Had a Hammer, szóval, hogyha lenne egy kalapácsom, de minden rádió mindig ezt játsza, úgyhogy én most azt választottam, hogy egy másik, kevésbé sokszor játszott dalát játsszuk le Trini Lópeznek, akinek egyébként ma születésnapja van.

0: Egy-két perc múlva 3-4-2 kedves hallgatóink, itt az ünnepi műsora a poptarissa.hu-nak, amely nagyszerű rádió, pontosan 15 éves, egészen pontosan ma. A vonalban pedig itt van, nyugodtan mondhatom, állandó vendégünk, Perec Gábor. Jól halljuk egymást, ugye? Halló, Gábor.
1: Halló, halló. Szép jó napot kívánok minden kedves rádióhallgatónak is, egyben hadgratuláljuk ez a jubileumi műsorhoz, ami most ugye 15 éves.
0: Nagyon szépen köszönöm mindannyiunk nevében, és azt is, hogy a gratulációt sem felejtem el, mert hogy mindig a tippelésnél 9 óra után a legelső, és akkor hát most már osztályelső, azt is tudom mindenféleképpen, és ezért is jár a jutalomkönyv. A másik pedig, hogy nem csak ezt a műsort, hanem mást is nagyon szeret. Hogy talált rá annak idején a poptarisznya.hu-ra?
1: Igen, természetesen, hát ugye a szombati műsorban szoktunk a Gáborra beténi, minden műsort, ugye az adásgép műsorait is hétköznap is folyamatosan hallgatom, valamint ugye az élő műsorokat, amik ugye vannak a rádió kínálatában. Én megmondom őszintén, a kezdetektől fogva hallgatom ugye az adást, amikor egyszer ilyen közösségi oldal reklám megosztással találtam rá, és ugye annyira megszerettem és megkedveltem, meg ugye azok a zenék, amik közel állnak hozzám, azok folyamatosan szólnak a rádióba, és nekem ugye az volt először is nagyon, hogy nem ez a reklámokkal teli hirdetéseket ugye előnyomó műsor, hanem tényleg egy szerethető, nagyon jó rádiót találtam, és a mai napig hűséges hallgatója vagyok a rádión.
0: Hát ennek tényleg nagyon-nagyon örülök, de akkor azt mindenféleképpen egy mondat erejéig még megkérdezem, hogy mennyire, mert tudom, hogy dolgozik, és sokszor még autóból is fölhív, úton megáll, úgyhogy tényleg ezt nagyon szépen köszönöm, és akkor csak azt tudom mondani, hogy a továbbiakban is számítunk mindig a részvételére. Körendben?
1: Így van, tehát mindig ugye most már ott van a lehetőség, hogy ugye online telefonunkon visszük, és ugye hallgatjuk az autóba. Most ez egy kivételes alkalom, mert ugye most munkahelyen vagyok, de hallgatom, a telefonon megy a rádió, úgyhogy reggeltől az adás kezdettől itt vagyok, és az irodában meg a telefonomat, meg a másikat félretettem, hogy véletlenül se hívjanak föl, úgyhogy tudtunk beszélni nyugodtan.
0: És fogunk is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, vigyázzon magára, és szép napot kívánok. Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra, minden jót kívánok én is. Viszont hallásra.
2: Ünnepel a poptarisznya.hu.
3: Május 5-én egy igazán különleges napra hívunk mindenkit.
2: 15 éves Magyarország kedvenc retro net rádiója.
3: Ebből az alkalomból egész napos ünnepi műsorfolyammal készülünk, ahol minden jelenlegi műsorunk egy-egy exkluzív, egy órás adással jelentkezik.
4: Ez jó!
2: Hallhatják Bétót Lászlót a Bétó Show-val, Popovics Lászlót a Péntek Esti Koktéllal, Hargitai Gábort a Best of Disco-val, Kis Györgyöt a Szenetúr Mix-szal, Hajcser Attilát a Music Story-val, Orbán Tamást a Mixtúrával, Hudák Misit a Zeneverzummal, Dombóvári Gábort a Matinéval, Kis Zoltán Zérót a Sun Mystica Zero zenével, és Fodor Jánost a Fodrokkal.
3: Egy nap, ami a múlt legjobb zenéiről, a jelen legjobb műsorairól, és rólunk, a közös élményekről szól.
2: Tartson velünk ma reggel 9 órától, itt a poptarisznya.hu-n.
3: Poptarisznya.hu. 15 éve együtt a legjobb zenékkel.

0: Köszönöm szépen, hogy itt vagy a vonalban. Halló, Kapuvár, Molnár Feri, hallasz?
1: Köszöntök mindenkit. A szokásos bejelentkezés Kapuvára 26 fok. Nagyon nagy szél, most nagyon nagy szél viar kezdődött.
0: Akkor
1: mindenkinek boldog születésnapot kívánok a Poptarisznyán keresztül.
0: És a poptarisznya.hu-nak is. Egyet mondjál még, nagyon régen hallgatott te is állandóan a rádiót, és nagyon örülök, hogy mindig jelentkezel Kapuváról. Marad ez ugye a továbbiakban is így?
1: Marad, és tényleg a kezdetektől, tehát mikor még az első weboldal lemindult a Poptarisznyának, ki volt írva, hogy hamarosan indul a rádió, feliratkoztam, hogy értesítést kérek, és vártam tűkönülve, hogy mikor kérdődik. Ezen nőttem föl a fiatal korom. Tényleg a focimeccsről siettem haza, hogy föl tudjam menni 3-6-kor a Détos Lászlónak azt a 3 zeneszámát, amit lejátszik. Egy értelmes, nagyon jó műsor volt.
0: Rendben, akkor ennyit.
1: Mindent, úgyhogy még sokáig.
0: Nagyon sokáig. Jó, szintén vigyázz magadra, szép napot, és köszönöm, hogy itt voltál.
1: Nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek nagyon-nagyon szép napot kívánok. Köszönöm, sziasztok!
0: Köszönjük, szia! Egyszer fent,
2: egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében.
3: A nap 24 órájában.
2: www.poptarisznya.hu

0: szaladjon hát ki, merre lát. Hát mi nem szaladunk sehova, mert 15 éve itt vagyunk a poptarisznya.hu, és nagyon remélem, hogy maradunk is. Csongrádi Kata a vonalban, drága jó művésznő. Szia, halló, halló.
1: Szia, szia, halló. Isten éltesse a rádiót és titeket, Détót Lacit, a kedves hallgatókat, úgyhogy boldog-boldog szülinapot.
0: Nagyon szépen köszönjük, és akkor még csak annyit, hogy hát nyugodtan mondhatom, azt hiszem, hogy ősbemutató, és nem először beszélünk arról, hogy írod a dalokat, és nem csak hogy itt, hanem Egyesült Államokban, voltál nem régiben is, vagy egy évben, meg Toronto, meg mindenfelé. Na ez hagyján, de nem kirándulni, hanem legutóbb is Amerikában forgattad le a legújabb dalodat, aminek az a címe, hogy Dobál a sors. Na most egy gyors kérdés. Hogy a, már majdnem mondtam valami csúnyát, hogy lehet elérni azt, vagy hogy lehet odajutni, hogy Amerikában forgatod a klippet, és hát gondolom az ottani magyarság is segít, és hát azért oda el kell jutni, közlekedni kell minden, úgyhogy ehhez nagyon-nagyon nagy ügyesség kell. Sokan segítenek, vagy önálló vagy?
1: Nagyon sokan segítettek, mivel tavasszal is, meg ősszel is turnéztem az Egyesült Államokban. Nagyon-nagyon megszerettek a kinti magyarok. Akkor készült az ő segítségükkel a Szédület dalomból a klip, ami óriási siker lett, és ennek köszönhető, hogy most visszahívtak, hogy a következő dalomat ott velük forgassam Floridában, New Yorkban, és hát így történt ez a forgatás az ő segítségükkel.
0: Ez igen. És akkor, hát én láttam a videót, hát most mindjárt megmutatjuk hangilag, de nagyon-nagyon szép, és azok a helyszínek, ahol te ott sétálgatsz, azok inkább a másik oldalát mutatják, mert az a címe a dalnak, hogy Dobál a sors, hát téged nem dobál, hanem nagyon tudatosan is dolgozol, jól mondom?
1: Hát ennek van átvitt értelme is, mert mindannyiunkat dobál a sors, amikor nem tudjuk, hogy éppen merre, tehát egy sodrásban vagyunk, és nem mi irányítjuk az életünket, és erre utalnak azok a viharos jelenetek, de a dalnak ugye a kicsengése az, hogy valahol vár minket valami jó, és erre biztat mindenkit, és én is erre biztatok mindenkit.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és további sok sikert mindannyiunk nevében.
1: Köszönöm szépen.
0: Szia, szia. Hát akkor dobál a sors, mi is eldobáljuk a sorsot, és előre mondom, kedves hallgatók, most egészen pontosan 13 óra 28 perc van, illetve 58, tehát 2 perc múlva lesz, mindjárt 2 óra, és akkor vége is lesz a műsornak, de hát elnézést kérek, hogyha tovább megyünk egy kicsit 2 perccel. Remélem, hogy akkor is, hát itt marad velünk mindenki, és természetesen szombaton a szokott időben reggel 9-kor találkozunk.

2 perc elmúlt 2 óra, kedves hallgatók, vagyis 13 óra 02 perc van. Kicsit csúsztunk, de én nagyon remélem, hogy ha valaki dobál a sors, akkor azért ez belefért mindenképpen. A legeslegfontosabb most ebben az értelemben, hogy vége van ennek a műsornak, tehát a matinénak, utána 1 óra szünet van, mert azért levegőt is kell venni, de természetesen folytatódik az emlékműsor, és most ott tartunk, ugye, hogy tehát 1 óra szünet, és akkor 3 órától következik a Zeneverzum Hudák Misivel, és hát ugye a szokásos műsorszámok is azért itt vannak, itt lesz utána a Mixtúra, aztán még jön a Best of Disco is, aztán jön a Zeneturmix is Kis Györggyel, és hát a vége felé aztán még ugye ott leszünk még a Music Story-val is, Hajcser Attilával is, úgyhogy maradjanak velünk, ameddig csak tudnak, de ez az ameddig csak tudnak, és akkor még hozzáteszem, hogy nagyjából a szokott időben Fodor Jani is jön, úgyis mint Fodor János, és akkor ha valakit kihagytam, akkor attól elnézést kérek, akit meg elmondtam, annak meg nagyon örülök. Zeneturmixot elmondtam, a Best of Discot nem mondtam, hogy Hargitai Gáborral, de hát a Mixtúrát az fejből tudom, hogy Orbán DJ Mix Tamással. A többi megvolt, és akkor jelentem bárkinek bármi baba vagy gondja van, akkor nyugodtan hívja a rádiót a szokásos elérhetőségeken, mert szolgálatban egész nap itt van Popovics László kollégám, mert valakinek, most ezt viccesen mondom, hát ugye mondom, dolgozni is kell. És akkor a szokott időben szombaton reggel találkozunk, és akkor természetesen reggel tippelni is lehet, és mindenkinek várom a véleményét, és aki ma nem jutott szóhoz, annak természetesen csak azt mondom, hogy ahogy mondani szokták, 8 napig érvényes a születésnapi jókívánság, úgyhogy még szombaton is, hogyha valaki gratulálni akar a poptarisznap.hu-nak, akkor szívesen veszük, ha

0: És akkor nagyon ülök, és nagyon köszönöm, hogyha jó a vétel. Halló Kira, halló Portugália, jól halljuk egymást?
1: Igen, jól halljuk.
0: Nagyon jó. Hát akkor először is kérek szépen egy helyszínt, hogy egészen pontosan most hol vagy?
1: Jelen pillanatban Faróban vagyok, Portugália déli részén, és éppen egy kajaktúrán veszek részt.
0: Hát ez nagyon jó.
1: Éppen a kajaktúra közepén vagyok, megálltunk egy kis szigeten, és szerencsére volt térerőm, és fel tudtalak titeket írni, vagyis hát hívtatok engem.
0: Magyar számod az él szerencsére, úgyhogy annyit, hogy azért egy mondatot kérnénk tisztelettel arról, hogy most már elég régen kint vagy, és nem is jössz vissza, majd csak, ha jól tudom, június közepén. Ösztöndíj, Erasmus ösztöndíj. Mit tanulsz, mit csinálsz kint?
1: Jelenleg filmkészítést tanulok kint, alapjáraton otthon kommunikáció és média szakos hallgató vagyok, és igazából most egy teljes academic year-t, egy teljes évet, iskolai évet voltam kint, vagyok kint Portugáliában Erasmus ösztöndíjjal.
0: Ez igen. Hát akkor azt hiszem, hogy van mit tanulni, de hát ehhez nyelvtudás is kell. Hát azt tudom, hogy van egy tisztességes angol vizsgád, de tanultál-e, mert valamit, és nem a spanyolt kérdezem, hanem inkább a, mert ugye spanyolul azt tudjuk, meg hogy viva España, de portugálul tudtál-e már valamit felszedni magadra?
1: Igen, igen, egész sok minden, vagyis hát úgy mondva egy A1-es szintet papíron megszereztem, szóval nagyon szépen tudom mondani azt, hogy eu quiero uma pasta de nata, por favor, vagyis szeretnék kérni egy pasta de nata.
0: Ez van. Megbarátkoztál a kinti kajával?
1: Igen, igen, egész jó szerencsére.
0: Na akkor ezt azért mondtam teljesen, és ne tarts szemtelenségnek, mert beszéltünk mi már itt is, ott is, meg tévében is fogunk még, hogy azért mondtam, hogy vigyázol a vonalaidra, mert nem véletlen, és erről beszéltünk is, és meg is lehet téged találni, mert amúgy, hát mondjuk tisztességesen helytáltál a szépségkirálynő választáson is, úgyhogy akkor nem csak a lelkeddel, hanem a testeddel is törődsz, jól gondolom?
1: Így van, így van.
0: Így van. Jó, Kira, nagyon szépen köszönöm, vigyázz magadra.
1: Én köszönöm.
0: És akkor annyit, hogy mi volt négy szem közt, vagy szolgálati közlemény, hogy júniusban, mikor hazajössz, akkor utána természetesen találkozunk a televízióban is, oké?
1: Rendben, megbeszéltük.
0: Mi az, hogy rendben megbeszéltük? Portugálul kérem.
1: Obrigada. Köszönöm szépen.
0: Obrigada. Én is köszönöm szépen. Akkor szervusz, minden jót, vigyázzatok magatokra.
1: Minden jót.
0: Kedves hallgatók, nagyon szépen köszönöm türelmüket, Popovics Lászlónak a segítséget, mert azért egy ilyen műsort összerakni, és menet közben itt virgbázni össze-vissza, hogy mi jön be, mi nem jön be, azért, hogy egy órás műsorban teljesítünk csak nem annyit, mint egy egész délelőttiben, de hát mindenki rövidre fogta a szavát, úgyhogy megköszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk szombaton.
2: Jövő héten is.
3: Matiné, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Matiné, jövő szombaton is 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral. Happy, happy. Ünnepel a poptarisznya.hu.
2: Május 5-én egy igazán különleges napra hívunk mindenkit.
3: 15 éves Magyarország kedvenc Retronet rádiója.
2: Ebből az alkalomból egésznapos ünnepi műsorfolyammal készülünk, ahol minden jelenlegi műsorunk egy-egy exkluzív, egy órás adással jelentkezik.
4: Ez jó!
3: Hallhatják Bétót Lászlót a Bétó Show-val, Popovics Lászlót a Péntek Esti Koktéllal, Hargitai Gábort a Best of Disco-val, Kis Györgyöt a Zeneturm Mix-szal, Hajcsör Attilát a Music Story-val, Orbán Tamást a Mixtúrával, Hudák Misit a Zeneverzummal, Dombóvári Gábort a Matinéval, Kis Zoltán Zérót a Sun Mystica Zero zenével, és Fodor Jánost a Fodrokkal.
2: Egy nap, ami a múlt legjobb zenéiről, a jelen legjobb műsorairól, és rólunk, a közös élményekről szól.
3: Tartson velünk ma reggel 9 órától, itt a poptarisznya.hu-n.
2: Poptarisznya.hu. 15 éve együtt a legjobb zenék.

0: óta máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: 15 éves a poptorisznya.hu.
1: Ma egész nap ünnepi műsorok a legnagyobb retroslágerekkel és a megszokott kedvenc hangokkal.
0: Reggel 9-től csak itt a poptorisznya.hu-n. Ne maradjon le! Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
2: A szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást! Öcsd magadra! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Kezdődjön a két órás zenei kikapcsolódás. Veszünk

0: Hallatlan világok bűvöletében.
1: Két óra totális zenemenet. A stúdióban és a lemezjátszóknál DJ Hudák, azaz Hudák Misi és barátai.
0: Indul a zeneverzó. Itt a poptarisznya.hu-n.
2: Hát drágáim, este sincs, két óra sem lesz, de Isten éltesse a Poptarisznya rádiót, és Isten éltesse a Bétót Lacit.
3: Hoppá!

Hát de szép ez így! A Zeneverzum elmúlt három!

És ha már itt vagyok, hadd kérelek meg! Csukd be azt a gyönyörű szemed, és koncentrálj ide előre! Tudod, négyes

Nagyjából ez a május 5-e úgy néz ki, hogy majd mindenki mikrofont, lejátszót, jó sztorikat és kiváló zenéket ragad.

másrészt azért, hogy valahogy engem a teremtő, amikor ide gondolta, hogy szülessek, összekötött a zenével. Szerintem ez a legtisztább forrás a szeretethez. Legalábbis az én olvasatomban. És hogy akkor itt végszóként, itt záradásként mit is tudnék neked erre mondani, hogy

Van egy jó tanácsom neked. Ha nem akarsz ebben a mai világban megbolondulni, megzavarodni, az elmédet mindenképpen tisztán szeretnéd tartani, kövesd apoptadisziapontút továbbra is. Beszélj róla, méltasd. Mutasd meg barátaidnak, oszd meg minél több helyen. Hadd virágozzék, hadd éljen.

0: Drágám, kell még ez valamit hozzátűzöm?
1: Zeneverzó.
2: Dalok csak nagyoknak.
0: Immáron több mint 3 esztendeje. Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt vagy. Nagyon-nagyon fontosak vagytok, hiszen határaid ott vannak, ahová teszed őket. Olykor érdemes átlépni, hogy megtapasztald a teljességet. Nagyon köszönöm mindenkinek, hogy itt van, nagyon köszönöm mindenkinek, hogy hozzájárult a mai naphoz. Jön utánam Orbán Tomi, majd Hargitai Gabi, Kis Gyuri, Hajcser Attila, és majd szépen a végtelenben elfodrozódunk Fodor Jánossal. Köszönöm szépen, Isten éltesse a Bétót Lacit, Isten éltesse a poptarisznya.hu-t.
3: Poptarisznya.hu.
1: 15 éves a poptarisznya.hu.
2: Ma egész nap ünnepi műsorok a legnagyobb retroslágerekkel és a megszokott kedvenc hangokkal.
1: Reggel 9-től csak itt a poptarisznya.hu-n. Ne maradjon le! Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mert ami most jön, arra nem lehet felkészülni. Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Egyvelegek, remixek, mashupok.
2: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
4: Valóban ez itt a poptarisznya.hu. Köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Orbán DJ Mix Tamás, és ez itt a Mixtúra az ünnepi adásunkban, ahol nagyon sok rendkívüli körülmény van. Például az az egyik, hogy itt ül velem szembe Popovics László és Hajcser Attila, aki éppen valami Facebook live-ot indított el, tehát akár látni is lehet. Nem tudom, hogy ez mennyit ad hozzá.

0: az élményhez. Én gyanítom, hogy inkább elvesz belőle, de hát ez itt a mixtúra, ahogy mondtam, és hát a stúdióból most élőben. Nagyon sok boldog születésnapot szeretnék először is kívánni Bétót Lászlónak, hiszen ő is ünnepli a mai születésnapját, és természetesen a poptarisznya.hu-nak nagy-nagy születésnapi üdvözlés, 15 évesek lettünk, és itt ül velem szembe Popovics Laci és Hajcsár Attila. Sziasztok! Ti is mondjatok valamit, föl vagytok véve!
1: Szia Tamás, szép jó napot kívánunk mindenkinek!
2: Én is sziasztok mindenkinek újfent sokatszor itt a mai adás menetben, illetve hát Attila próbál videózni, ez nem biztos, hogy a legideálisabb egy ekkora fejhallgatóval a fejemen, de azért próbálkozunk itt hangulatot kelteni, itt Hudák Misit hallgattuk itt a háttérben.
0: Így van, nagyon jó kis zeneverzum volt, mint ahogy mindig szokott lenni, igen, szombat igen, esténként, és most így kedden délután is az egész jó. Teljesen mindegy, hogy milyen napszakban.
2: Ezt akartam pont mondani, hogy Tamás Balza zseniális, hogy akár adáson belül, de adáson kívül vagy túl is lehet poénkodni, sőt nem csak hogy lehet, hanem igazából kell is. Tehát, hogy
0: azért jöttünk, nem csak azért, hogy mi itt poénkodjunk, meg végig beszéljük azt, hogy már 15 éve folyamatosan próbálunk itt műsort csinálni, hanem azért is jöttünk, hogy jobbnál jobb zenéket mutassunk, és hát mivel ez a mixtúra természetesen a 90-es évekről fog szólni főképpen a mai adás, de hoztam újdonságokat is, amik természetesen szintén kapcsolódnak majd a 90-es évekhez is, és mivel az a műsor címe, hogy mixtúra, ahogy már megszokhattátok, lesznek mashupok is, meg egyvelegek is. Úgyhogy egy olyan dallal indítom már is az adást, hogy ne beszéljünk olyan sokat, hanem esetleg táncra perdüljünk otthon ezen a délutáni órán örömünkbe, mert hogy örülünk neki, hogy 15 éves lett a poptarisznya.hu. Egy olyan dalt hoztam, ami a poptarisznya.hu indulásakor 2011-ben már 20 éves volt. Már akkor 20 éves volt, és akkor is mennyire szerettük még ezt a 90-es években, úgyhogy jó szórakozást mindenkinek a következő egy órához, meg hát aztán az egész napos műsorfolyamhoz természetesen. Mindenkinek kellemes napot kívánok, boldog szülinapot még egyszer, és induljunk a CNC Music Factory-val.

Jó nő, mi valahogy így mondták még 1991-ben, ez pontosan 35 éves már ez a zene, ma csak ilyen évszámokba fogok beszélni, tehát mindennek lesz egy ilyen apropója. És hát mondták már néhányan, már évtizedek előtt, sőt már 2011-ben is, hogy jó, hát ez a retro zene, ez már nem annyira megy, nem hallgatja ezt már senki, aztán ahhoz képest 2026 van, és egy csomó régi együttes is visszajött. Én most egy olyan mixet fogok lejátszani, ami nagyon 90-es évekbeli, és tudjátok, hogy mennyi nézettsége van ennek a mixnek, nem én csináltam, nem magamat szeretném itt most fényezni, az majd később jön, a műsor második felére tartogatom azt, meg majd megkérem a kollégákat, most már Hargitai Gábor is itt van, hogy majd mondjanak rólam szépeket, de ezt majd a műsor második felébe. Most ez egy német DJ Family tulajdonképpen a projektnek a neve, DJ Elmár, ő az úriember, aki csinált egy 90-es évek Eurodance mix. Ebből nagyon sok van a YouTube-on, de hát, hogy mondjam szépen, nem jók. Viszont ez zseniális, és mi sem mutatja jobban, hogy az emberek mennyire szeretik még mindig ezt a stílust és ezt a korszakot. Éppen a napokban lépte át ez a mix az 50 millió megtekintést. We need the bass line.

hogy mi van a Holdon, azt azóta sem sikerült megfejtenünk, viszont azt igen, hogy 15 éves a poptarisznya.hu, és hogy nehogy az a vád érjen bennünket, hogy mi csak régi zenéket játszunk. Következik egy vadonatúj dal, amely 3 napja látott mindösszesen csak napvilágot. Az érdekesség az, hogy ez egy TNT dal, ugye az a vád szokta érni a 90-es évek nagy zenekarait, hát mondjuk a TNT azért a 2000-es évek elején is még igen aktív volt, hogy nincsenek új zenéik, és hát ők is sokszor mondták, hogy hát próbálkoztak, és a közönség igazából nem vevő, mert a régi slágereket akarja, de azért néhányan megpróbálták áttörni ezt a falat, hogy mi lenne, ha lenne mostani slágereik is jó néhány, akkor lehet, hogy egy következő generáció ismerné meg őket, és a TNT-nek ez abszolút sikerült. Tavaly előtti év végén megjelentettek egy dalt, ami 2025-ben az év hazai rádiós slágere lett, tehát a TNT gyakorlatilag mondhatjuk, hogy megint a toppon van, és az FM-nek is volt egy nagyon jó dala tavaly, ami szintén újra összeállt, Hoffer Dani és Császár előtt újra egy csapatot alkotnak, Ráncok a szemem alatt, ez is következik, de még mielőtt ez a dal felcsendülne, itt van a TNT legeslegújabb dala, aminek az a címe, hogy Ugye itt alszol. Ezt hallgatjuk meg most itt, 2026-ban a poptarisznya.hu-n.

0: a képlet. Hát nekünk nincsenek ráncok a szemeink alatt, hiszen még csak 15 évesek vagyunk, 15 éves lett a poptarisznya.hu ebből az alkalomból. Ez itt egy ilyen ünnepi kedd délután, sőt nem csak délután, már reggeltől szól a műsor folyam, és egészen este 10-ig fog tartani, ha minden igaz, a Fodrok című műsorral ér majd véget ez a mai kis ünnepi adás, és hogyha volt itt már régi meg új, most is egy ilyen régi meg új dolog jön, DJ Páz neve esetleg ismerős lehet azoknak, akik a 2000-es években hallgattak ilyen típusú zenét, illetve Jucus neve is, aki DJ Szatmárival énekelt nagyon jó kis dalokat. Na hát ők most egymásra találtak, DJ Páz és Jucus, és feldolgozták a Dübörög a ház című dalt. Ez így fog szólni 2026-ban. Van a dalnak egy nagyon nagy érdekessége, és Jucusnak nagyon jó hangja van, tehát az ő hangján is teljesen jó, mintha csak az Emergency House-t hallhatnánk még jobb formában. Viszont belekever egy nagyon nagy klasszikus a 90-es évekből, aki megírja Facebookon, valahol biztos van egy posztunk ezzel kapcsolatban, hogy ez itt az ünnepi műsor, szóval aki megírja tulajdonképpen, hogy melyik ez a dal, ami fellelhető ebben az átdolgozásban vagy feldolgozásban, az ügyes.
1: Mixtúra. Orbán DJ Mixtame.

0: Volt itt minden, Coco Jumbo is, meg Macarena is, és mivel velem szemben itt ülnek a kollégák, és gyakorlatilag térden állva könyörögnek, hogy játsszak már le egy saját mixet, alig tudom őket visszatartani. Éppen ezért most egy ilyen mix fog következni, Mixwise 90s Eurodance Megamix ez a címe. Nem játszom le az egészet, mert fél órás, de a YouTube-on bárki meghallgathatja, akit érdekel, a Mixakták Retro Party csatornát kell keresni. Úgyhogy akkor most így az adásunknak, hát ez már a háromnegyede, vagy mondhatnánk, hogy a kétharmada, az mostanában úgyis olyan népszerű dolog, szóval itt a kétharmadánál az adásnak következik ez a mix.
1: Jó zenékkel, hogy röpül az idő?
2: Popterisznia.hu
1: Már 15 éve önökkel.

Itt megállítottuk ezt a mixet, és Kitty zseniálisan megírta a Facebookon, hogy a Cherry Coke dallamáról volt természetesen szó, az imént egy 20 perccel ezelőtt még a Dübörög a háznak a 2026-os feldolgozásában, és ha már 2026, akkor ez azt jelenti, hogy a poptarisznya.hu 15 éves, ezt a mai adásban még nem is mondtuk, és hát a kollégák sem mondták még, de hát most akkor így elsőként boldog születésnapot a poptarisznya.hu-nak, meg mindenkinek, a kollégák már itt ülnek, nem véletlenül, hiszen ők következnek rögtön utánam Hargitay Gábor és Best of Disco lesz. Szerintem nagyon jó sok jó zenét hallunk majd. Aztán jön Kis Gyuri a Zeneturmix-szal és a Music Story Hajcser Attilával 7 órától, és 8 órától pedig Fodor Jánossal záródik a műsorfolyam. Én pedig egy merénylettel készültem. A 90-es évek közepén mindent fel lehetett dolgozni, akkor még ilyen időszak volt, és hát Náksi Attila meg Döme Díj, ugye a Soho Party tagjai úgy gondolták, hogy a révzenének Magyarországon is eljött az ideje, és mindenféle dolgot feldolgoztak, ilyen Mici Mackót, meg Paffa Bűvös Sárkányt, meg mindent, és hát nem úszhatta meg természetesen a Boldog Születésnapot című dal sem, úgyhogy most teljesen véletlenül ez következik itt a poptarisznya.hu-n. Búcsúzik Orbán DJ Mix Tamás, ez volt a különleges mixtúra itt a szülinapi adás folyamunkban. Jó szórakozást mindenkinek a további műsorokhoz. Mi meg itt együtt énekeljük, hogy boldog... Nem énekeljük, de rázzuk a fejünket.

0: Ez volt a Mixtúra. Tartson velünk a jövő héten is. Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n. Happy 15 éves a poptarisznya.hu.
1: Ma egész nap ünnepi műsorok a legnagyobb retro slágerekkel és a megszokott kedvenc hangokkal.
0: Reggel 9-től csak itt a poptarisznya.hu-n. Ne maradjon le!
2: Indul a Best of Disco külön kiadás.
0: Itt a poptarisznya.hu-n. Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Hargitai Gábor műsora.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, Hargitai Gábor vagyok. Orbán DJ Mix Tamás egy órás műsora után itt a 15 éves Poptarisznya rádióban. Furai Tenyi rádiós kollégával körbevéve lenni, én alapvetően kiadó vagyok, azt szerintem sokan tudják rólam. Hoztam ma is olyan izgalmas dalokat, amelyeket szerintem semmilyen más rádióállomáson nem nagyon lehet hallani, úgyhogy ezekből fogok válogatni a következő egy órán keresztül, mindenkinek jó szórakozást kívánok. Aztán természetesen a dalokhoz majd kapcsolódóan mesélek egy-két kulisszatitkot, érdekességet.
0: Több ezer sláger.
1: Egy kedvenc. Poptarisznya. Poptarisznya.hu.
0: 15 éves a poptarisznya.hu.

kollégák itt nagyon belendültek mellettem. Oké, köszönöm, Laci. Most már tudom, hogy mit kell kezelni. Ez volt tehát a Joy az elmúlt percekben a Back to the 80s című dal 2011-ből.

0: szóval megy itt a stúdióban a sztorizás. És hát annyi jó dal van, hogy egy órába szűkíteni ezt a 80-as éveket és ezt a varázs nagyon nehéz. És mivel alapvetően kiadó vagyok, hadd büszkékedjek egy újdonsága, ráadásul nemzetközivel. Április 24-én pénteken jelent meg a System Sin Blue 5. stúdióalbuma, aminek szerencsésen én vagyok a kiadója fizikai értelemben, úgyhogy erről szeretnék lejátszani egy dalt, a címadó dalt, amit már Kis Gyuri műsorában is lejátszottunk.
1: A Best of Disco CD és vinil ajánlója
2: a hónap zenei újdonsága.

0: Die My Number, Back Bag az előadó, és Anthony Mon volt a producere, aki Saragossa bandet, illetve Amanda Lear-t és Fancy-t is sikerre vitte. Ennek a dalnak ez az egyik legjobb feldolgozása szerintem. És hát mivel ez egy ünnepi műsor, azért valamilyen féle visszatekintés az én részemről sem ártana, azért mégiscsak 15 év eltelt, és bár én egy kísértet vagyok, aki ide-oda visszajárkál, arra gondolok, hogy milyen volt a kezdet, akkor ilyen vannak foszlányos emlékeim, de azért igazából nem emlékszem mindenre, Laci.
1: Úgyis, mint alapítótak, tudod, van egy film, ahol ez elhangzik talán, vagy nem, talán Hofi mondta annak idején, nem emlékszem pontosan, de te is alapítótagja vagy a popterisnya.hu-nak, valóban 2011-ben indult a rádió, de mi már előtte találkoztunk. Volt az az ominózus találkozó, amit meg Bétót Laci a mai program elején említett.
0: Azt a...
1: Ahol, ha emlékszel, beültünk
0: egy... nem hallgattam.
1: Beültünk, nem baj, elmondom, meg hát emlékszel rá nyilván, hogy beültünk egy étterembe.
0: Igen,
1: közösen.
0: Ez megvan, ez teljesen.
1: Ugye én hoztam a Rozgonyi Gabit, a Bétót Laci, a másik Laci meghozott téged, vagyis Hargitai Gabit, és akkor négyen beültünk ott az étterembe. Volt egy azóta is visszatérő momentum ennek a találkozónak, hogy a Rozgonyi Gabinak eltűnt a pénze.
0: Erre emlékszem tényleg.
1: Mert hogy a bejáratnál lett fölakasztva a kabátja,
0: igen.
1: És én most nem tudom, hogy összekeverték a kabátot, vagy mi történt, de hogy aztán úgy eltűnt. Eltűnt ez a valami, de ugye a találkozó lényeg az volt, hogy akkor hogyan alapítsuk meg ezt a rádiót egyáltalán, hogy csináljuk meg technikailag, meg hogy egyáltalán mit is csináljunk.
0: És szerintem jól mondtam itt adáson kívül, hogy te voltál ennek az értelmi szerzője, lehet ilyet mondani, ugye?
1: Ebben van rá.
0: Ne szerénykedj, szerintem ez így van. Teremtetted össze ezt a brigádot, és így kezdtük. Aztán ugye volt az az iroda ott a 13. kerületben, és akkor ott elindult az adás. De azért hozzá kell tenni, nem tudom, ha elhangzott az ünnepi műsorban, de azért fontos. 15 évvel ezelőtt az, hogy internetrádió, ez még abszolút nem jelentett semmit. Igen. Külföldi példák voltak erre, de igazából olyan szintű, hogy ez már ilyen teljesen természetes legyen az okostelefonok világában, azért ez nem volt. 15 évvel ezelőttről beszélni.
1: Igen, igen. Hát gyerekcipőben volt maga az internet, hát mondjuk ugye a mobil internet mindenképpen. Az internet hozzáférés, mint olyan asztali számítógépeken és laptopokon, meg mint wifi hálózatok vezeték nélkül működtek. És az internet rádiók olyannyira gyerekcipőben voltak, hogy nem is nagyon voltak. Ha őszinte akarok lenni, nagyon-nagyon ilyen úttörő próbálkozásként léteztek, nagyon amatőr módon.
0: Igen.
1: És akkor mi egy picit úttörő
0: nem volt a
1: módon...
0: tudatban az, hogy most internetrádió az mit is jelent, és emlékszem, hogy arról viszont sokat beszéltünk, hogy ezt hogy lehetne mégiscsak ilyen elfogadottabbá tenni az emberek számára.
1: Igen, tehát ha most eltekintünk a technikai, technológiai indulásnak a különböző kisebb-nagyobb problémáitól,
0: hát az...
1: akkor talán emlékszel te is arra, hogy az akkor, és ezt Bitot Lacival szintén ma már beszéltük reggel, hogy megkerestük mind a három mobil szolgáltatót, nem
0: emlékszem.
1: És mind a háromnál próbálkoztunk, és ilyen középszintű vezetőig jutottunk, tehát mindig meghívtunk valakit, hogy jöjjön, nézze meg, beszélgettünk, ugye te mint kiadó, hát most, és akkor egy picit most itt beszéltünk olyan kulisszatitokról, hogy elhalmoztad lemezekkel, hogy milyen szép lemezek vannak itt, ugye?
0: Igen, kiadványok. Volt egy-két sikeres abban az időben, és még CD korszak volt.
1: CD-k voltak szigorúan, igen, és akkor utána próbálkoztunk följebb, és ilyen középvezetői, vagy a fölötti szinten valahogy elhasaltak ez a dolgok, mert az volt a terv, az volt az ötlet, hogy egy olyan mobil csomaggal, vagy flotta rendszerrel álljanak elő, amivel ugyan alacsonyabb, kisebb bitrátával, de 0-24-ben lehet
0: minket. Része a rádió. Igen,
1: igen, igen, tehát része a rádió, akár a poptrésznyebb rendet is bevehették volna.
0: Akkor tulajdonképpen emlékszem így a kezdetekre.
1: Igen, igen, tehát az volt a lényeg, hogy útközben lehessen minket hallgatni akár 0-24-ben, akkor ez egy ilyen álom lett volna. Készülékek is csak nagyon drágák voltak, az internethálózat, a mobil internethálózat teljesen. Nem volt erre alkalmas, illetve nagyon drága volt, aztán kialakult, most már szinte mindenkinek van ez. Hát most már csak 15 évet kellett várni, és megvalósult, látod?
0: Igen, igen. Úgyhogy köszönöm a meghívást ezúton is nektek is, meg úgy egyáltalán, hogy részese lehetek még mindig ilyen visszajáró kísértetként ennek a társaságnak, mert egyébként nagyon jól végigvittétek a dolgokat mai napig, úgyhogy
1: hát mi örülünk,
0: le a kalappal. Minden vihar túléltetek, ezt akartam mondani.
1: Mi örülünk, hogy itt vagy egyébként, és a hallgatók nem kevésbé, sőt, még ők is.
0: Csak ők lehet, hogy a zenéket akarják hallgatni, úgyhogy köszönöm szépen, Laci.
1: Megyek vissza, iszok valami vizet.

0: Popovics Lacival, hogy felelevenítettük a kezdeteket. Elsikkadt egy Modern Talking dal a háttérben, úgyhogy most pótolom a kimaradást egy másik Talking dallal, tehát Thomas Anders és Dieter Bohlen következik.
1: Már 15 éve önökkel. Poptarisznya.hu.

0: o disku.
1: Akkor best of disku.
0: Ha best of disku,
1: akkor poptarisznya.hu.
2: Mikó Mission következik, aki idén 81 éves lesz.

Miko Mission és a Tok. 2024 évvégén volt Miko Mission Budapesten Ken Lászlóval és Fred Venturával együtt. Frenetikus bulit csináltak. A szervezőt most nem mondom, mert mindenki tudja, aki a műsoromat hallgatja, minden nagyképűség nélkül. Ki az a marha, már bocsánat, aki ilyen előadókat a magyar közönségnek elhoz úgy, hogy esetlegesen még veszteséges is legyen mondjuk a buli. Természetesen nem az a cél, de sajnos ez benne van a pakliban. Emlékezetes este volt, így a folyamányaképpen Fehérváron, idén október 24-én szombaton Ken László, Fred Ventura társaságában csinálunk hajnalig egy 80-as bulit, amire a jegyek már kaphatóak 10 000 forint alatt.

0: Itt a poptarisznya.hu-n.
1: És ha már emlegettem, Ken László következik, aki idén októberben lép fel Fehérváron, és a Less Is Man című dal, ami számomra az egyik kedvenc.

spanyol Mars és az I Want You, ami fehérvári bulikon is ütött. Egy egydalos előadó, és hát negyed óra van hátra az én műsorblokkomból. Jó társaság van és jó közönsége, repül az idő. Utána majd Kis Győri következik, a szokásos stílussal. Én meg még tartogatok három dalt, Linda Jo Rizzo érkezik mindjárt egy 2015-ös felvétellel.

My Mind és a Hypnotic Tango. A 15 éves Pop Tarisznyi rádióban. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet mindenkinek ebben az egy órában is. Ahogy mondtam, érkezik Kis György hamarosan, csak még kint eszik a banda. Hagyom őket. És hát tartozom egy Best of Disco műsorral, ami szerintem hamarosan időpontot is kap. Köszönöm szépen a figyelmet, Fancyvel búcsúzom. Mindenkinek jó szórakozást a továbbiakban.

0: Disco.
1: Találkozzunk legközelebb is itt a poptarisznya.hu. Itt a poptarisznya.hu.
0: 15 éves a poptarisznya.hu.
2: Ma egész nap ünnepi műsorok a legnagyobb retro slágerekkel és a megszokott kedvenc hangokkal.
0: Reggel 9-től csak itt a poptarisznya.hu-n. Ne maradjon le!

0: További kellemes időtöltést kívánok mindazoknak, akik itt vannak a popterisnya.hu-n, és hallgatják a születésnapos összeállítást, hiszen 15. életévébe lépett a popterisnya.hu. Rengeteg barát, kollega már eddig is, és így lesz ez majd a továbbiakban is. Attila is készülődik, már nagyon vacsorát fogyasztunk most ezekben a percekben, természetesen kedves hallgatók egészségére. A következő közel egy órában igyekeztem olyan dalokat hozni, amelyek meghatározó alapelemei voltak a Zeneturmix műsoroknak itt a popterisnya.hu-n belül, és hát egy picikét az az igazság, hogy én még azt is megkockáztattam, hogy azokat a dalokat hoztam magammal, amelyek az én életemben a popterisnyához kötnek emlékek kapcsán, amelyeket ugye a Laci vitt sikerre annak idején, ugye ne felejtjük el, hogy először csak szombatesti diszkó volt, és aztán 82. áprilisától kezdődött a popterisnya, a békebeli, a nagybetűs popterisnya. Úgyhogy lesz itt a Zeneturmixban diszkó, pop, esetleg funky is, ahogy ezt megszokhatták a Zeneturmix történetében. Közben egy gyors kattintás a Popterisnya Facebook oldalára, Szabó István, aki most írt nemrégében is boldog születésnapot kíván, Ligetini egyet, Gabika többek között, aztán Bozó Kittiék is itt vannak, továbbá Mihalovics József, és még rengetegen Cifra Zita, de hát feltételezem, hogy jönnek majd a többiek, és köszönjük a jó kívánságot, ez ugye a hallgatók nélkül nem sikerülhetett volna. Úgyhogy folytatjuk tovább, és innentől kezdve közel egy órán át Zeneturmix.
1: Zeneturmix. Kis György műsora.

0: Digital Emotion nevéhez köthető Don't Stop című dal szólt, ez volt az első kis lemezük 83-at, Adams Flashnál itt nagyon kitalálták ezt az alakulatot, tehát még jó pár dalok volt, a Get Up, Go-Go Yellow Screen, és aztán a jobbnál jobb sikerek mixbe foglalva, és ezért ne feledjük el, hogy itt még egy dal volt, a Dance to the Music, az már 88-ban, amikor lezártunk egy korszakot, és bár tudom, hogy van újra a Digital Emotion, de már nem azzal az énekesnővel, és azért egy kicsikét más a hangzásvilág, de legalább örüljünk, hogy van Mészárosné Danó, Ildikó is megérkezett, ahogy Tóth Wolf Attila. És köszönet, köszönet, köszönet.
1: Ez a Zenetour Mix. Ez a Zenetour Mix.
0: És itt a popterisnya.hu a születésnapi összeállításban most egy olyan dal, amely alap a maga módján, de nem így és nem ebben a formátumban. Nagyon nehéz olyan remixeket beszerezni, amelyek az alapelemeket tartalmazzák, nincsen semmiféle újrakevert formátum, nem ezek a 2028-as hangzásvilágban elkészített variációk, hanem hogy megőrizték az eredeti motívumokat. Egy igazi alapelem következik most, csupa-csupa nagybetűvel, Effer David.

0: Méghozzá a pop.hu-n, és ez a születésnapi kiadás, Zeneturmix ügyileg, és én elmondtam már a felvezetőben, hogy a hallgatók nélkül ez a 15 év nem sikerült volna. Ahogy a Zeneturmix titkának is az egyike, hogy a hallgatók kellenek mindez, és természetesen egy olyan csapat, akik mindig valamivel kiegészítik a műsorvezetőnek a tevékenységét. Én azt szoktam mondani, hogy az egyik jobb kéz van itt a vonal, a másik olán Varga Béla személyében. Szia Béla!
1: Szervusz Gyuri!
0: 15 év itt poptenisznyi.hu ügyileg, azért dolgoztunk már többször együtt, most mondjuk éjszakai Zeneturmix ügyileg picit pihenés van, de hát nem adjuk fel, soha nem mondjuk, hogy soha. De neked a poptenisznyi most így egészében véve a békebeli korszak mit adott, mi volt az, amire azt mondtad, hú, ezt ott hallottam a Beethovennál először?
1: Hát több is volt, és miután vasárnap beszéltünk róla, hogy kicsit gyűjtsem össze az emlékeimet, hát igazából én többször mondtam már, hogy 83-ban kaptam az első magnetofonomat, addig csak lemezjátszón volt, és igazából akkor kezdtem így a magyar rádiózásba belehallgatni, fiatal koromban. És hát mindenki, két műsoron csüngtem, ugye az egyik a Komjáti vonal volt, ugye a vasárnapi koktélnél a fiataloknak, a másik meg a Beethoven-Laci vonal. Már én őszinte vagyok, a vasárnapi poptenisznyit azt inkább csak háttérrádiónak hallgattam, az én igazi telefonom az a Magnósok műsor volt, tehát azért a Magnósok műsoron mindig ott ültem a kis kazettás magnómmal is, vártam a jobbnál jobb felvételeket, és hát rengeteg olyan felvételt hallottam, amit én most visszagondolva, gyakorlatilag ezen kell csak gondolkodnom, egy 4-5-5-t itt most összeírogattam, amit úgy visszagondolva csak a Beethovennál hallottam, és nagyon nehéz volt utána ezeket egyedileg megszerezni. Hát, hogy csak néhány példát mondjak, ugye közös keverzünk, például az Evada és az All My Love például, hogy Komját is sose játszotta.
0: De jó, hogy mondtad.
1: A papámú máma, ugye szerintem azt még lehet, hogy fogod játszani. De hát vannak modernebbek, 90-es évekből például a Boy George-ot, a Girlfriend, sose jelent meg kislemezen, csak nagylemezen, csak a Beethovent játszotta. Vagy a Style Concealer, a Lose Him, csak a popszerisztjával játszotta a Beethovent. Komjátnak meg se volt, és egyszerűen azt a diszkós verziót nekem 10 évig tartott beszerezni, amit a Laci játszott. Tehát mindig voltak ilyen ritkaságok, amiket én csak ott hallottam, és utána, amikor már lemez beszerzésekkel kellett foglalkoznom, akkor nagyon nehéz volt ugyanazt a verziót beszerezni, tehát azért nyugodtan mondhatom, hogy azért elég nagy ritkaságok is előfordultak ebben a műsorban annak idején.
0: No kérem szépen, bár 84-es a dal, igazából 85-ben lett siker, a Laci aztán 85-re játszotta, a Magnós műsorban is szólt, a Dana High Tower dal átirat, ez a New Paradise, én mindig azt mondtam, hogy úgy kerestem, hogy olyan Lime hangzása van, akár a Lime is játszhatta volna, de mégsem.
1: Hát pedig azt lehet mondani, hogy kicsit diszkográfiázok, ahogy szoktam vasárnap, hogy ez már az együttesnek a búcsúdala volt, de a New Paradise-ról, ha megengeded, annyit mondanék, hogy ők Leo Carriernek a csapata voltak, és ez egy kreált csapat volt, mindig váltogatta a hölgyeket, egy állandó csapattag volt, az maga a felesége, Tiffany Bersi, ő volt az énekes és a neje is ennek a producernek, és ez a producer, ez a francia producer nem kisebb előadókkal dolgozott együtt, mint Francis Lee, vagy éppen Jean-Luc Dreyer, vagy Seron. És amikor a Seronnal összeveszett, és eredetileg egyébként Paradise volt a neve ennek az együttesnek, az első három nagy lemezen Paradise néven jelent meg, és aztán összeveszett Seronnal, és ilyen jogdíj, meg egyéb problémák voltak, és akkor utána gondolta, hogy vált egy kicsit, és akkor nevezte ezt a csapatot New Paradise-nak, és igazából megszakadt a kapcsolat, Európában nem is voltak nagyon sikeresek, csak inkább a Yamaha Fesztiválon, a Japánban meg a Midem díjakat nyertek, meg Midem fesztiválokon léptek fel, onnan lettek azért híresek, és aztán mikor már úgy abbahagyta a nagylemezek kiadását, nem mondom, hogy a jogdíj problémák voltak, akkor kiadta ezt a 84-es kislemezt, ezt a This World Today, mert ugye erről a számról van szó, ez a világ megzavarodik, vagy valami hasonló néven folytatta a Beethoven Laci.
0: Igen, Laci mindig mondta, a világ majd teljes zűrzavar.
1: Igen, valami teljes zűrzavar van, és sajnos azt lehet mondani, hogy ez a csapatnak a búcsúdala volt, mert a lemezborítón egy kocsi volt látható, és na most ebből a kocsival ők garambolóztak annak idején egy ilyen dél-franciai országi turnéjukon, és aztán megsebesültek, gyakorlatilag annyira testileg tönkrementek, hogy nem folytatták a karrieriket, és gyakorlatilag ez volt az utolsó lemezük, utána már több lemez nem adtak ki. Ilyen best-of lemezeik jelentek meg ilyen utólag kiadott stúdió felvételeket kiadtak még 86-ban, 87-ben, de az már nem az eredeti felállás volt, tehát nyugodtan lehet mondani, hogy ennek a csapatnak ez az általunk kedvelt, nagyon nagy kedvelt dala, az igazából az utolsó dala volt, mert mi valamiért a Beethoven műsorban ezt ismertük meg, és ezt kedveltük meg, és nekem nagy kedvenc volt akkor is, emlékszem, amikor még egy kis kazettás magnumra rögzítettem, és szintén nem játszott a Komját, hogy csak a Beethovent. Tehát ez egy olyan dal, amit azt mondom, hogy csak a poptenisznyiből lehetett hallani és felvenni.
0: Így van, köszönöm szépen, most csak a kislemez verziót játszom, mert egy óra nagyon kevés, hogy lejátszuk, de a szándéka fontos, az meg mindkettőnkben megvolt, megvan és meg lesz. Így van?
1: Igen.
0: Köszönöm szépen, Béla.
1: Szerbusztok és boldog születésnapot mindenkinek, aki ott.
0: Köszönjük.

Varga Bélát hívtam, ugye az előzőekben, és Béla mondott egy fajta játszási listát ötlet szinten, és hát innen látszik, hogy ismerjük egymást egy pár évtizede, hogy természetesen valamennyi ilyen dallal készültem, úgy, mint a most elhangzott Papa Umamama, az Katalin előadásában, és hát hogyha már régebbi daloknál tartunk, akkor itt van a Bozsuki Disco Band. Kellemes emlékek kötnek hozzá, bár sajnálatos módon már nincsen itt velünk Vihor Endre úr, nagyon sokáig hosszú-hosszú éveken keresztül hallgatta a poptarisnya.hu adását, és úgy képzeljék el, hogy amikor még egy egészen más stúdióban voltunk, Vihor úr megjelent a stúdióban, és hozott nekem egy eredeti Bozsuki Disco Band albumot. Akkor még nem volt CD, nem létezett, nem lehetett. Kis úr, itt hagyom ezt, próbáljam vele tenni amit. Hát én voltam a világ legboldogabb embere, természetesen átírtuk CD-re, utána már szólt a rádióban, Vörös Marti rádióban is, és hát sajnos Vihor úr már évek óta nincsen velünk, csak bízzon benne, hogy fentről tudja hallgatni az adást. De hogyha már Bozsuki Disco Band, akkor képetesen én most elsősorban neki küldöm, természetesen a poptarisnya.hu valamennyi hallgatójának, és tessenek figyelni, mert azért ez egy meglepő.

0: Kérem szépen, Arató Andrist is be fogjuk majd kapcsolni, hiszen ő is nagyon sokszor szerepelt a műsorban, vagy úgy, hogy ő valami emléket mondott el a Poptrisznya történetén a dalokkal kapcsolatosan, és hát mindenek után nálam teltházban ebben az órában abban maradtunk, hogy Hajcsár Attila fog majd ebben közreműködni, és majd Attilánál úgy 7:30 környékén kapcsoljuk Arató Andrist. Varga Béla már bekapcsolódott, hamar Janit fogom még hívni, és hogyha sikerül, akkor Berecz Barnit is, hiszen ők a segítője a Zenetormixnak hosszas évek, mint évek, most már évtizedek óta. 1986-ban a Bétót Lacinál is a klasszikus békebeli Poptrisznyában hódított a Talking, és hát az én hamar Jani barátom mondta, hogy feltétlenül hozzam magammal a Brother Louis-t, a Maxi változatát, mert hogy majd ő ezt szeretné játszani. Most ugrott a dolog abban a formában, hogy Gábor az előző órában játszott. Melyik volt az a Gábor, az a Talking, amit játszottál? Igen, ettől szép azért. Tolja már oda ezt a mikrofont.
1: Lonely Tears in Chinatown volt, de arra beszéltünk, aztán lejátszottam egy másikra.
0: De volt egy
1: külön. Heaven Will Know, talán?
0: Az. Ugye mégiscsak félfüllel én ott jól hallottam kint.
1: Igen, én meg azért nem emlékszem, mert más dalt akartam elni, mert 30 dal rögtön elém torult, és aztán úgy nehéz volt a választás.
0: Jó, úgyhogy most viszont azt a dalt hoztam magammal, amely leszorította a Modern Talkingot annak idején. Többen örültek, és többen pedig szívták, hogy át, mint a szúnyog azt a bizonyos vért, hogy hogy lehet az, hogy a Talkingot. De hát semmi nem tart örökké. Azért tegyük hozzá, hogy Poptari Topon is ugye több dallal szerepelt a Talking, de ez a Brother Louis pár hétig első volt. Na de hogy kik voltak az elsők 1986-ban? Ó, ismerős, ugye? Alfa Hill. Ez valami kegyetlen. 1986. És akkor meghallgatjuk a Dance With Me, utána pedig hívom hamar Jánost. Marianne Gold csapata, és akkor még milyen hangja volt a srácnak? Na tessék!

0: Hamar János a vonal másik oldalán, Márcia Jenikám élőben.
1: Hello Gyuri, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Na hát itt van a Hargitai Gábor is, úgyhogy ő is itt üdvözlöm téged.
2: Hello.
0: Mi az, hogy ja?
1: Ja. Tudjuk,
0: Jannikám, az egyik szemem sír a másik üveg, mert hogy Modern Talking már volt kismillió, és tudom, hogy a te emléked a Pop-Taris nyelven, ugye ezt kérdezem a segítőktől, a közreműködőktől, hogy a Modern Talking és a Brother Louis?
1: Itt van. Hát igazából azért is, mert Vétót Laci bácsi, szabad így.
0: Nem szabad, ilyet nem, ő nem szabad.
1: Nem szabad, Laci bácsi. Amikor első volt, legalábbis a Pop-Tari Top-on első helyezetet élt el a Brother Louis, akkor a maxi változatot játszott a mindig.
0: Ja igen, ismerjük a történetet, mondta Laci, hogy az azért volt jó, mert az utolsó pillanatban esett be a stúdióba, és akkor még össze tudta rakosgatni a dolgokat, volt hosszú intro. De tudod, mi a bossza, a idézőes bosszadalomban, hogy amikor ezt kivitelezte a Pop-Tarisznyában, most mondok, hogy 1.28 mondjuk az intro, és még az is belefért, hogy you a DJ, és akkor még azt is rá tudtam mondani, hogy az Alphaville és a Dance With Me, de most akkor nem voltál mi, hogy a monitor visszafele számlált, hogy mikor következik a dal van az ének arra, hogy rá kellett érezni. Volt ilyen egy, meg aztán, hogyha még volt benne valami totó rövidítve, akkor az úgy káó volt, hogy hogy jött mindez ki, hozzáteszem élőben. Talking mellett mi volt még az az emlék, amely számodra Pop-Tarisznya, így sok évtized távlatából?
1: Hú, például az, hogy szomszédban ültünk pont nyáron, az erkélyen, vagy csak megszólalt a Beethoven, vagyis egy zene, ami hasonlított a Sissy Catchhez, meg a Modern Talkinghoz, meg a Dieter féle dolgokhoz, hogy ez nem Modern Talking, ez nem Sissy Catch, ez Hungária. Modern.
0: Ja, Modern Hungária, igen. De mi igazabból kérdezem a Gábortól is, mert ő kiadó, tényleg nem jelen meg CD-n soha?
2: Nem, ott jogi dolgok. Nagyon-nagyon magas jogdíjat kértek, és végül senki nem adta ki. Többen akarták, de nem jelent meg CD-n soha. Hivatalosan nem.
0: De aztán, amikor ott voltál nálam a zeneturmizón, hoztál valami Bodnár Attila CD, de az már ilyen remix változat volt, ugye?
2: Az a 98-as.
1: Hát igen, az van 98-as.
2: De az is jó, mind a két dal jó rajta, meg az Indián is rajta van, nem Jani az?
0: No, Janikám, tudod, hogy te benne vagy a Dream Teamben, Zenetor Mix ügyeleg, hogy a Barney is hozzátartozik a csapathoz, nem tudom, hogy őt még el fogom érni. Szerinted a Barney számára mi volt az első nagy emlék sok évtized távlatából? Én tudom, csak tőled kérdezem, hogy szerinted mi? És ha segíthetek, már pedig segítek, 85. Nem Modern Topic.
1: Valami
0: halász Judit. Jó, kész. Nem lenne hamar jön. Tudod, ja, de Hajcsar Attilás hallja, oké. Okay. Üdvözöl egyébként ő is. Minden jó. Minden jót ki. Nem, hát a Silent Circle. Ugye volt akkor a Joy, volt Silent Circle, meg volt Modern Talking a 85-ös év, meg úgy bekopogtatott a Baltimore. Jó napot kívánunk, aztán úgy szépen jöttek a többiek. Úgyhogy most a Touch in the Night című dalt. A Gábornak? Te még nem is kérdeztük ezt, de akkor megkérdez. Gábor nálad, Pop-Tarisznya ügyileg, mi a meghatározó első emléki diszkóvonalom?
2: Hát megmondom őszintén, hogy élőadásban, hogy én többnyire a komjáti műsorokat hallgattam. A Lacit úgy néha-néha, de ott kevesebb volt nála az itáló. Én meg nagyon-nagyon ilyen itáló európa
0: voltam. De az most hadd mondjam, hogy a Joyt viszont a Beatot hozta először az országban.
2: Igen, de én azért jó pár, hát nem jó pár, de azért egy-két évvel fiatalabb vagyok nálatok, és szerintem én pont lecsúsztam arról, hogy én ott behatóan hallgassam a Pop-Tarit azokban az időkben.
0: Hát amikor vasárnap benyitott a maxi változat, az a tip-tip-tip-tip, igazi öröm azok számára, akik ezt az alatt szeretik, az együttes nevű is öröm, vagyis Joy. Majd napig így megvan.
2: Őrület.
0: Egyszer Attila, neked mutattam, nem? Hogy azt a régi Pop-Tarisznyát 85-ös kezdő.
3: Ezt időnként elő is szoktam venni. Igen. És bemutatom, mert hát mindig vannak új hallgatók, hogy ez a akkori friss bejelentés, ez rögzítve lett így, akkor ez megmaradt az örökké valóságban.
0: Janikám, megköszönök tőled, mert fogy a műsoridő. Köszönöm, hogy mindezt elmondtad. Mi úgyis beszélünk még a Vörös Marti zenetúr még, jó?
1: Na jó.
0: Jó, oké, és akkor meghallgatjuk a Vardi kedvencét, mert nála ez így évtizedek távlatából még mindig. Nem,

Ez a maxi verzió, és akkor már csak egy dal van vissza, úgyhogy bocs, fiúk, lányok, hölgyek, urak, de Attila már készülődik, és közben Perez Gábor nevét még nem mondtam, Ballassán Attila is most kapcsolódott be, Mészárosné Dano Ildikónak köszönöm szépen, és hát Dudás Csanádék is, nagyon köszönöm, készül valami meglepetés, majd én ezt ki fogom elemezni, mert nekem ez még újdonság, de nagyon kedves vagy, hogy itt mindenkire gondolsz, gondoltál. Záró gondolat a születésnapi összeállításon belül, nem tudom, hogy vannak a kedves hallgatók, de ezzel a gondolatmenettel a 80-as évek közepén alap volt, hogy a diszkóban lassú zenét játszunk, és az is alap volt, hogy alkalmasint a rock hangvételű felvételek is bekopogtattak, és azt mondták, hogy zseniális. Na én az utolsó dal, a Stage és a Voodoo Dance, köszönöm a figyelmet, további kellemes időtöltést, viszont hallásra!

0: 15 éves a poptorisznya.hu.
1: Ma egész nap ünnepi műsorok a legnagyobb retro slágerekkel és a megszokott kedvenc hangokkal.
0: Reggel 9-től csak itt a poptorisznya.hu-n. Ne maradjon le! Music Story.
2: Hú, de rég volt már az a reggel 9 óra. Szép estét kívánunk mindenkinek. Ha iszik, ha nem, barátok és kollégák vesznek körül. Ugye itt az elmúlt jó néhány órában már rengetegen szerepeltek. Ó, még egy felvilágosítást is kaptam, Gyuri barátom felkapcsolta a villanyt. Ettől függetlenül azért még megtaláltam a potikat, de nagyon szépen köszönöm a kapcsolást. Szóval ma 15 éves a rádió. Ugye Vétot Laci már reggel említette, hogy az ő életében már nem ez volt az első rádió, ami pont a születésnapján indult, hiszen annak idején a Kalipszót is nagyjából május 5-ére lőtte be, aztán 2000

2011-ben egy néhány hónapos bejelentést megelőzve elindult a poptarisznya.hu, és jelentem itt a stúdióban, kettő alapító tag is van, Popovics László, illetve Hargitai Gábor, ők benne voltak már akkor is ugye az alapító alapcsapatban, de itt van még Kis Gyuri, akit az elmúlt egy órában hallhattak, és délutáni műsorvezető barátunk Orbán DJ Mix Tamás is itt van még. Igen, és te sem fogod megúszni azt, hogy egy picit azért ne üljél ide, mint ahogy az összes barátomat, akik itt vannak, majd azért természetesen meg fogom szólítani, illetve terveim szerint majd fölhívjuk Bétót Lászlót is. Megígértem neki még a délután folyamán, hogy akkor majd este jelentkezni fog, illetve Arató Andrást is meg fogjuk majd szólaltatni, de hát ne felejtsük el, hogy jelen pillanatban nem 3 óra áll a rendelkezésre, mindösszesen csak 1, hiszen 20 órától a megszokott adásrend szerint jön majd Fodor János és a Fodrok című műsor. Még azt nem lehet tudni most 1 vagy 2 órában, mert ugye János jelezte, hogy lehet, hogy csak 1 óra lesz. Minden esetre majd 8 óra után akkor nyilván el fogja mondani, hogy akkor most 21 vagy 22 óráig fog tartani a poptarisznya.hu születésnapi műsor sorozata. És akkor már gyorsan elmondom, hogy itt megbeszéltük a fiúkkal, hogy néhány napon belül 2 részletben ki lesz majd helyezve a teljes műsor sorozat. Úgyhogy aki lemaradt róla, hiszen mégiscsak egy munkanap van, az se bánkodjon, mert néhány órával talán az adás után az összes műsor visszahallgatható lesz. De most még 2 programmal előttünk egy Music Story, illetve egy Fodrok. Nem maradt más hátra, mint hogy mindenkinek nagyon-nagyon jó szórakozást kívánjuk. Best disco in town.

0: 19 óra 16 perc van, furcsa nekem ezt az időpontot bemondani, minden esetre önök most a Music Story egy óráját hallják. A mai születésnapi műsor folyamban köszönjük szépen mindenkinek, aki már megtisztelte azzal a reggel óta tartó műsor sorozatot, hogy beírt a posztba. Jelen pillanatban két poszt van, az egyik az ünnepi, a másik a Bétót Lászlót köszöntő. Most akkor azt kérném, hogy a műsor posztba legyenek kedvesek beírni, mert az van itt előttem megnyitva, és külön köszönöm Kovács Tamásnak, aki kirakott egy közös képet Komjáti Györggyel és Bétót Lászlóval. Gyuri bácsi természetesen most is itt van velünk, hangban mindenféleképpen itt is volt, hiszen a második órában reggel 10 és 11 óra között az 5. születésnapunkon rögzített adást hallhatták, ami természetesen a többi műsorral együtt ki lesz majd helyezve a Mixcloud-ra. Hát az egyik alapítót leültettem én most ide a kettes vendégmikrofonba, Hargitai Gábor, szép jó estét!
1: Jó estét kívánok még egyszer mindenkinek, neked is Attila, így műsorban. Hát alapító, furcsa.
0: Hát igen,
1: de
0: igen.
1: Igaz.
0: Mondjuk el a neveket, Bétót László, Popovics László, Hargitai Gábor, Rozgonyi Gábor. Igen. Ugye így alakult így ez van. A rádió. És aztán persze voltak különböző személyi változások, de hát mindig az alapcsapat az fontos, hiszen akkor alakul ki az egész arculat és minden
1: egyéb
0: más.
1: Igen, ez így indult. 2011, nyilván hát 15 évesek vagyunk, mindegy, igen. Hogy mondom, de én egyébként 2010, Laci, segíts ki, mert megint itt van az én segítőm ebben, mert ő memorizálta, hiszen ő hozta össze a csapatot.
2: Itt vagyok, Gabi bácsi.
0: Igen. 2010-ben... Sanyit is köszöntjük akkor a műsorban.
2: Igen, Sándor. Egyébként viccelek én is újfent, szép estét, illetve szép estét először, mert napközben kívántunk.
0: Igen.
1: 2010? 11.
2: 2010-ben kezdtünk el köszönöm, Lacival akkor beszélgetni, ez az, és veletek van. Is akkor ültünk.
1: És
2: le.
1: Valószínűleg azért lophatták el a kabátból azt a pénztárcát, mert ugye hideg volt kint. Nem vagyok egy kalambó, de azt az így felfejtettem. Nem emlékeztem a hónapra, vagy az időszakra, hogy mikor kezdtünk.
2: Hát, még kellett kabát. Lehet, hogy hát most én is bajba vagyok, de azt mondom, hogy 10-ben kezdtünk el beszélgetni róla, hogy az az ominózus találkozó 10-ben vagy 11-ben volt.
1: Nem, az 10-ben volt szerintem, 10-ben és én ezért emlékszem 10-ben.
2: Igen.
1: Úgyhogy, és akkor ugye május 5 startolt a rádió, akkor még a nagy helyen.
0: Fura neked volt. Milyen elképzelésed volt? Bár ebben a csapatban ugye ez már sokszor elhangzott, hogy te inkább ugye a lemez értékesítési vonalat vitted téged. Valószínűleg a rádió annyira nem érdekel, csak belelettél téve a csoportba, nem? Mert hogy itt mindenki kivette a maga...
1: Messenger-t. Hát berakjuk a csoportba, az ott van,
0: hát
1: kész.
0: Nem, most ez nem, degradálásképpen mondom, hanem hát hogy egyszerűen arról van szó, hogy hát ez a milliószor el lett mondva, hogy úgy lett összerakva, ez ma reggel is elhangzott, meg a régi műsorokban gyakorlatilag évente mindig elmondjuk, hogy az volt a tematika, hogy akkor te jössz ugye a lemezértékesítésekkel, a Laci hozza a hírnevet, a Popovics Laci hozza
1: technikai részt,
0: a technikai tudását, a Rozgonyi Gabival együtt, akinek akkor már ilyen stúdió munkái voltak. Tehát ez volt az alapfelelő.
2: Hát meg a szerver.
0: Igen.
1: Ez így jött tényleg.
0: Na de te, akkor én arra emlékszem, hogy téged nagyon sokszor szekáltak, hogy kezd már el végre az Euro-Italo Disco műsor.
1: És tudod, ki szekált ezzel rengeteget?
2: A Bétót.
1: Bizony.
0: Igen, és nem véletlenül, de tudod miért, mert engem még nem ismert egyrészt, másrészt
1: meg... Én viszont ismertelek, mint vevő, ugye az Eurodisco.hu-ról, te nagy rendben voltál.
0: Na jó, de hát lehettem volna akárki is. Tehát
2: bocsánat, attól... mi ismertünk téged, mint hallgató, mert leveleztünk.
0: Igen, majd erről is, így van, pontosan így van. A múltkor hallgattam ilyen régi műsorokat, ilyen 11-12-es műsorokat, és a Bétót mindig, hogy Hajcser Attila üzeni, hogy... És mindig mondtam valamit, hogy a legutóbb sajnálatos esemény volt, amikor Fenyő Miklós halála miatt elő kellett szedni egy 2011-es műsort, és abba is.
1: Uh-huh.
0: Abba is felteszem a nagy kérdés szegény Fenyő Miklósnak, hogy a Modern Hungária az miféle kilengés volt. Uh-huh. És akkor
1: szépen,
0: mert igen, abszolút korrekten elmondta,
1: pedig ő nem szerette
0: hát,
1: ezt a
0: nem véletlenül, tehát én úgy is vezettem fel, és a Laci föl is olvasta neki korrekten azt, amit én akkor ott beírtam, hogy hát azért egy ilyen művésznek, aki abszolút távol áll ettől a zenei világtól, ugye rock and roll és társai, ugye ez a diszkó vonal, ez nem annyira, és akkor őt nagyon őszintén kifejtette, hogy ez egy üzleti kérdés volt, ugye fölült ő is erre a vonatra, 86-ban
1: két albumig
0: elindult, és két-három albumig ment.
2: Azért legyünk őszinték, nem voltak rosszak azok a dalok.
0: Amúgy egyébként tök jók voltak, és ez megy a rotációba is, nem?
2: Abszolút megy, igen.
0: Úgyhogy mennek, úgyhogy lehet itt hallani. Na, szóval neked tulajdonképpen mi volt akkor a feladatod azon kívül, hogy rádiós feladatod, mert hogy az Euro-Italo Disco műsorral te már voltál, én arra emlékszem, hogy a Bétót mindig megérte, hogy na, jövő szombaton már lesz. És akkor vártuk, és nem voltál. És akkor azt mondtam, hogy Linka Pali.
2: Úristen. De én rengeteg könnyet ejtettem ott, amíg a régebbi keverékpultban ott ültem. Mindjárt jön a Gabi, és nem jött. Jó, nem akarom színálni.
1: De ne, nyugodtan mondjátok, mert erre a részén nem emlékszem.
0: Egyébként a műsorok megvannak, én egyszer megismételtem itt a műsztóriában.
1: Te jó Isten, szegény hallgatók. Én 2006-ban jelentette meg az első saját független kiadóként az lemezemet, és akkor nagyon ment ez.
0: Ez volt a Maxi Diszkó sorozat?
1: Nem, volt a Retro Diszkó Koktél, és aztán ugye ebből is sorozat lett, és aztán ebben az időtájban, 2005-től én a Lacival együtt dolgoztam a Star FM klubban, mondhatni így, de minden hétvégén ott zenéltem, hol ő, hol én, hol felváltva, hol össze-vissza. És aztán ebből adódott az, hogy egy jó munkakapcsolatban voltunk, és volt a könyv, és volt minden, és voltak lemezek is, ugye, Tamás?
0: Igen.
1: Ő is közreműködött, nem is egyben, hiszen ő rakta össze technikailag például azokat a lemezeket, amit a Lacival közösen csináltunk.
0: Igen.
1: És akkor én úgy éreztem magam, hogy én azért nem vagyok rádiós, ezt a konferálós, ilyen lemezen való szereplést sem szerettem annyira, és arra emlékszem, hogy beültem oda, és akkor na csináljam meg az első műsort, és akkor ilyen félig remegő hanggal, akkor mit kell mondani, mit nem kell. Jó, vittem jó dalokat, tehát ez szerintem egy kicsit ellensúlyozta az én, hogy mondjam, gátlásosságomat ezen a téren, de akkor is azt mondtam a Lacinak, és azt mondtam, és most is azt mondom, hogy én nem vagyok rádiós. Szeretem ezt így veletek csinálni, annyi alkalommal amennyi, de igen, hogyha nekem minden héten ezt kéne tennem, vagy ezt kéne csinálnom, nem passzolna teljes mértékben az egyéniségemhez szerintem. Uh-huh. Na mindegy, visszatérve, tehát a Laci oldalvizén én így jöttem, és akkor így alakult ki ez a négyes, mert viszont a Popovics Lacival meg a Bétód Laci volt jóban, jó mondom?
2: Hát egész most gondolkozom, jóban, hogy ugye az alapfelállás az volt, hogy én hoztam a Rossz Gani Gabit, a Laci meg téged hozott. Mi egyébként összebarátkoztunk.
1: Igen.
2: Elég gyorsan.
1: Szóval egyébként nagyon nagy összhang lett a társaságban, és ahogy mondtad ezt az én műsorblokkomban ezt a vacsorát, ez nagyon-nagyon jó összhang alakult ki. Csak pont ez volt, ez egy teljesen új dolog volt, akkor, amikor az internet még nem volt annyira beépülve az emberekbe, nem volt annyira a telefon, a központ, ma már ez teljesen más hangvételbe megy, tehát ez egy természetes dolognak tűnik, 15 éve ez nem volt az.
2: Én egyébként emlékszem erre, amit mondtál, hogy te nagyon izgultál, és sokáig úgy éreztem, és úgy látom, hogy azért hárítasz, mert egyszerűen féltél a szerepléstől, ami egyébként teljesen alaptalan volt, mert ugye 15 év alatt bizonyítottuk, vagy bizonyítottad te magad is a rátermettségedet, de emlékszem az első műsorra, hogy mondtad, hogy ideges voltál, és valóban úgy ültél ott a keverőpulton.
1: Igen, hogy ilyen szorongó gyerekként szinte.
2: Próbáltunk nyugtatni.
1: És az a durva, hogy én akkor túl voltam körülbelül 200 bulin már legalább a hétvégével, és ott ugye instant a dolog, és talán az Orbán Tomi tudja el, hogy a különbség, hogyha ülsz egy keverőpult, és nincs visszahatás, akkor milyen az azt ott lenni és a műsort vezetni, vagy pedig egy élő közönség, és akkor fölhúzni a hangulatot. Az nekem első perctől fogva ment. Tehát ez nagyon működött. A rádiós dolog az valamiért kicsit olyan reakciótlan, vagy hogy mondjam, olyan, uh-huh, olyan...
0: Ez egy érdekes dolog, mert én meg pont fordítva működöm. Uh-huh. Mert én meg szeretek rádiózni, de nem annyira szeretek a színpadon. Uh-huh. Mert egyszer a Gyuri mondta, hogy hát már úgyis ott vagyok már ezerszer, akkor csináljak én is ott valamelyik fehérvári bulin. Na talán ott igen. És akkor én azt mondtam, hogy jó, megpróbálom, de nem volt az átütő siker. Uh-huh. Mert valahogy nem tudtam belevinni azt a személyiséget, azt a hangulatot, azt az egészet, amit ebbe bele kell, de hogyha ide be kell ülni, akkor az megy.
1: Ez tök jó.
0: Szóval, hogy ez egy érdekes dolog, mert így egészítjük ki egymást, igen, mert ti igen, inkább akkor te színpadi emberként szerez dolgozni, és amúgy igen, viszed a rádiót, amikor én éppen itt szekálgatlak, hogy na Gabikám, gyere már, gyere már.
1: Melyik mit jelent?
0: Na, igen, mivel csak egy óránk van, bocsánat, és még lesz majd beszélgetés, úgyhogy most zenélünk egy picit.
1: Okay.
0: De minden esetre, és akkor ez a záró gondolat, te nem bántad meg, hogy ezt ebbe beleléptél itt az elején?
1: Semmit nem bántam meg. Minden valaminek a kezdeménye volt, és az, hogy itt ülünk, ez szerintem részes.
0: Arra még emlékszem, hogy mentetek, arról beszéljünk már még egy mondatot, csak mentetek bútort venni, meg ilyen dolgokat, hogy ez hogy volt. Tehát, hogy mentetek a tegezős áruházba, meg mindenfelé mentetek.
2: Szerintem kimondhatjuk, hogy az IKEA-ba. Tehát igen, a Bétót Laci ugye szerzett talán mondhatom, hogy a feleségének, az ismerősének a segítségével szerzett egy helyszínt, ugye a Visegrád utcai első stúdiót, és akkor az volt, hogy akkor a Hargitai Gabi,
1: igen,
2: bal oldalra itt tőlem, meg a Bétót Laci, akkor megyünk bútort venni, nem tudom, hogy lemértetek-e bármit előtte.
1: Dehogy mértünk.
2: Hogy így berobbantatok így
1: az IKEA-ba,
2: mondjuk, hogy berobbantunk, igen, és ami eszikbe jut, ott tényleg mindent megvettek, és hogy nézzük, hogy vakarózunk, hogy mit hova teszünk, és a Bétótnak egyébként hozzáteszem, egészen jó elképzelései voltak, és szerintem a te dolgaid is benne kellettek, hogy legyenek, mert például biztos emlékszel arra az asztalra, ami egy ilyen polcos részből nő ki, és akkor van egy ilyen asztal rész, ami visz fölhajtható. És annak zseniális helye lett például ott a nagy szoba részen, ahol a Gabi dolgozott.
1: Jó. Látod, hogy emlékszik?
2: Irodai dolgot, meg azt a széket, amiben most az Attila ül, azt akkor vettük.
3: Kettő, egyébként igen. Ez egészen strapabíró, mert hát ezt azért mondjuk az utóbbi 10 évben csak a Dombóvári Gabival koptatjuk gyakorlatilag, vagy néha van egy-két vendég. De akik így folyamatosan, és ez jó. De végül csak a kanapét sikerült akkor eltalálni. Tehát az, ami beillett oda a centizés, meg ez a szék.
2: Nem, egyébként asztalok is voltak.
3: Voltak, de...
2: Tehát ilyen ikás.
1: De szerintem az úgy zajlott, így rábögtünk, az jó lesz. Az is jó lesz. Méret vagy ilyen, semmi nem számított.
2: Ja, szerencsére jól kijött.
3: Mint a Mr. Bean, tudjátok, amikor mér, és akkor úgy viszi át, így a kezével így kinyújtja, és akkor így megy tovább. Az, hogy persze közben időnként egy kicsit összébb, meg széjjelebb tolja, az nem számít, de viszi magával a 60 centit.
2: Az Attilának egyébként ez a széka, megnézett ott a feliratot, valami Smörgesborg nevezetű, ahogy az IKEA-tól ugye ezt megszokhattuk.
3: Így, megyünk tovább.

0: 15 éves a poptarisznya.hu.
1: Music Story
2: a poptarisznya.hu-n.

0: Vannak olyan alapfelvételek, amiknek bizonyos időközönként el kell hangzani itt a poptarisznya.hu, na ez pont egy ilyen. Jeff Harrison és a Bad New York City. Hogy miért? Azért, mert Komjáti Gyuri bácsinak ez volt a kedvence. Még egy dal, és utána hívjuk Bétót Lászlót, felköszöntjük, meg egy kicsit beszélgetünk vele, hogy hogy is telt ez a mai napja. Meg úgy általában mindenféle.
1: Több ezer sláger.
2: Egy kedvenc.
1: Poptarisznya.hu 15 éves a poptarisznya.hu.

0: The Wayne's és a Love System, így szól ez 2026-ban. Hargitai Gabi barátom azt mondta, hogy megalázták ezt a dalt. Rá lehet azért ismerni, bár nem minden pillanatában. Hölgyeim és uraim, barátok és alapítók vesznek körbe, de van szerencsém bejelenteni. Bétót Lászlót, aki itt van a vonalban. Szervusz Lacikám, szép jó estét!
1: Sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat is!
2: Szia Laci!
0: Szia! Popovics Laci, Hargitai Gabi és Orbán Tamás is itt maradt a stúdióba, de neki nem jutott mikrofon, úgyhogy majd időnként odabújik a Lacihoz, és akkor
3: nem egészen, akkor így... Nem egészen így hangzik a dolog, de igen. Itt van mellettem Tamás, integetett.
4: Én hangosan integettem, igen.
1: Hangosan integettetek.
0: Lacikám, minden műsorban és magánbeszélgetésünkben elhangzott, hogy te nem szereted, hogyha fel vagy köszöntve, de engedd meg, hogy a hallgatók és a barátok nevébe essünk ezen túl. Isten éltessen, boldog születésnapot kívánunk neked.
1: Köszönöm szépen, és pontos egy év nyugtom van ez ügyben.
0: Hát igen, ez így szokott lenni, de készülj arra, hogy jövőre azért nagy buli lesz, mert azért mégiscsak kerek lesz.
1: Hát akkor nagy buli lesz, igen, így igaz.
0: Majd lehet, hogy mi is kifogjuk a Ramot bérelni, mint annak idején, amikor Gyuri bácsinak ünnepeltük a 80. születésnapját, csak az egont
1: hát
0: majd megkérjük.
1: Hát mindenki bérelhet, hogy... csak a Ramot ne béreljétek ki, oda lábom nem teszem be, úgyhogy...
0: Nyilván, de majd találunk egy megfelelő helyet, meg majd egy megfelelő cukrászt, meg egy megfelelő rónai egont, aki nem fogja a tortádat felborítani. Ajaj.
1: A szép volt, nagyon emlékszem.
0: Az egy emlékezetes pillanat volt. Lacikám, 2011. május 5-én a te hangoddal indult el tulajdonképpen ez a rádió. Ez teljesen természetes, hiszen a te legendás műsor címed a rádiónak a neve. Persze mögötte fantasztikus kollégák vannak, akik hát időközben volt némi lemorzsolódás, de ez 15 év alatt normális, de az alapcsapat nagy része itt van. Barátok, kollégák, és hát működik ez a rádió. Működik úgy, ahogy működik, erről ti ugye délelőtt meséltetek, hogy itt egy picit mindannyian nem csak a munkánkat, hanem a kis apró vagyonunkat is beletesszük, de minden esetre működik. Egy pár mondatban, mit jelent neked a poptarisznya.hu, és most kifejezetten ez a kis rádió mit jelent?
1: Hát tulajdonképpen nagyon sok mindent jelent, azt nem mondom, hogy mindent, mert az egy nagyon összefoglaló szó, mert mindenbe sok mindennek bele kell tartoznom, az én életemet beveszi. De egyik fontos tartozék a poptarisznya.hu. Várom, hogy kitörtök, ezt várom ahhoz, és várom, hogy benneteket hallgathassak mindenként. Nem azt mondom, hogy mindent, mert mindenben állom, sok minden belefér, hiszen nagyon sok mindent csináltam, és csinálok a mai napig. De a mindenek között az egyik legfontosabb a poptarisznya.hu. Hallgatok időként benneteket is, és nagyon várom a csütörtöki napokat, amikor a Bétós 3 órában próbál szórakozni különböző módszerekkel és különböző módon, különböző zenékkel és megjelenésekkel, ami én azt hiszem, hogy egy jó pofa dolog, és az is, ahogy ti mindig gondolkodtok valami új, és mindig kitaláltok valamit, amit az egész világon már egyre többen hallgatják a poptarisznya.hu. És nagyon büszke vagyok rátok.
0: Köszönjük szépen, ez mindenképpen megtisztelő az összes kolléga nevében. Én arra emlékszem egyébként, hogy egy ilyen elég furcsa rádiós piac uralkodott itt az elmúlt években, de ezen most már talán túl leszünk, és te egyszer azt mondtad, hogy azért is jó ez a poptarisznya.hu, mert ez a miénk, és hogyha én azt gondolom, hogy én bevágom magam mögött az ajtót, leülök, akkor itt azt mondok, amit akarok, olyan zenét játszok, amilyet akarok, itt nem szól bele senki abban, hogy milyen legyen a zeneszöveg arány, meg kiket játszunk meg, meddig játszunk meg, mennyi legyen a külföldi, mennyi legyen a magyar. Itt mindenki, aki műsort vezet, arra rá van bízva, és tulajdonképpen a szakmai alázatával végzi a munkáját.
1: Így igaz, így igaz. És ez változatlanul így van, és így is lesz a közeljövőben, meg a távoli jövőben is. Én nagyon pontosnak érzem, hogy mindenki önálló legyen, mindenkinek legyenek gondolatai, és mindenki gondolatát próbál megvalósítani. Nem szeretem a cenzúrát. Mindenki tudja, hogy bizonyos helyzetekben mi a határ, eddig lehet menni, és azt mindenki be is tartja, és ez a legfontosabb játék, azt hiszem ebben a nagy játékban.
0: Így igaz, Lacikám, mivel most csak egy óra áll a rendelkezésünkre, ennek is a nagy része elment, úgyhogy nagy tisztelettel akkor elköszönünk tőled, mert át kell majd adni 8 órától Fodor Jánosnak az ételt.
1: Úgyhogy... jönnek a fodrok.
0: Lacikám, nagyon szépen köszönöm, mi megyünk tovább a műsorra.
1: Én is köszönöm, és aztán további jó szórakoztatás nektek. Szevasztok, sziasztok.
0: Köszönjük, sziasztok. Bétot Lászlót hallották. Sziasztok.

0: Fence és a Flames of Love Extendedben, bár ennek most minden pillanatát nem tudjuk kihasználni, mert hogy nagyon megy ám az idő, és van még egy megbeszélt beszélgetésünk. Hölgyeim és uraim, itt a Music Story-ban sokszor szoktak jönni vendégek. Hát az egyik legszórakoztatóbb és legmegtisztelőbb vendégem Arató András volt. Aki sokkal jobban szereti, Andrisnak szólítom. Szerbusz, szép jó estét, itt van a vonalban.
1: Üdvözöllek, és miután ma a Béthotlaki meg a Poptarisnek születésnapi partia van, ezért én más nem is kívánhatok, mint kicsi szülem, nagy pofám, boldog születésnapot kíván, és sokat, és még boldogat, erőben, egészségen, neked is, meg a Poptarisnek összes munkatársának.
0: Nagyon kedves vagy, köszönjük szépen!
1: Mert úgy gondolom, hogy ez majd ünnepnap, de holnap ugyanolyan hétköznapra ébredünk, és ti is nyomjátok tovább a budit.
0: Hát persze, hát egy születésnap az mindig csak arról az egy napról szól általában. Van olyan, aki nem józanodik ki 2-3 napig, annak tovább tart, de ettől függetlenül alapvetően ez egy egynapos ünnep, úgyhogy holnap már egy másik nap lesz, ez pontosan így van. Csak úgy nagyon röviden, mi van veled? Azt látom, hogy mennek a bulik, a diszkók.
1: Milyen lesz szépen, hála Istennek, minden a legnagyobb rendben van. Ahova meghívnak, oda elmegyek, jó kedv, móka-móka kacagás, és úgy érzem, hogy ahol vagyok, ott mindenhol szeretettől ami fogad, és ennél többet nem is kívánhatok magamnak, meg a közönségben sem.
2: Szia Andrés, Kis Gyuri közben, bocsánat, hogy közbeszólok a beszélgetésnek. Hello, szia. Nem így beszéltük meg, de tudod, így beszéltük meg mégis. Andrés, még valamit, hogy azért a te szíved, lelked, és nem, ha már nem is a rádiózásban, de mindenféleképpen a régi zenék kápolásában, azért, ahogy az Attila is mondta, például Fehérvár az egyik védélyed, még így évtizedek táblatából is. Nem is erre vagyok kíváncsi, hanem persze te szakmabeli vagy, diszkóztál, de azért csak van valami poptrisznyás tipikus emléked, akár a Beethoven-tal kapcsolatban is, mert azért ez mégiscsak egy több évtizedes barátság, több évtizedes szakma. Csak úgy röviden, kérlek, hogyha valami van.
1: Az a helyzet, hogy 86-ban ők a Csillagfény diszkóval 50 méterre a velencei Arató diszkó mellé költöztek, akkor konkurencia volt, és aztán rájöttem, hogy alapjának semmi köze nem volt ahhoz, hogy én nem rádiózhattam, mert amikor letisztáztuk ezt a dolgot, én úgy gondolom, hogy onnantól kezdve valóban barátok vagyunk, és én tulajdonképpen drukkolok neki, mert ő a műsoraival, meg ahol diszkózik, hozza azt a hangulatot, zenéket, amely miatt megszerettük, mert azért ne felejtsük el, hogy az első interaktív rádiózást az Bétót Lászlónak köszönhető, hisz az eredeti Poptarisnyában volt közlekedés, sport, meteorológia, hírek, tehát és mindegyik munkatársat is élőben jelentkezett be.
2: Köszönjük szépen, Andrés, rohan az idő, ne haragudj, mi nekünk még itt hadásügyileg van 8 percünk, okay, de nagyon na, köszönjük, hogy itt voltál velünk.
1: Boldog szülinapot nektek!
2: Köszönjük!
0: Köszönjük szépen, Arató Andrést hallották itt a Poptarisnya.hu-n a Music Story-ba, és várunk majd a stúdióba szeretettel, a nyáron egyeztetünk egy időpontot, jó?
1: Oké.
0: Köszönjük, szervusz, szia-szia!

19 óra 57 perc van, hölgyeim és uraim, ez is ennyi volt a Music Story. Egy műsorunk van még hátra. Fogadják sok szeretettel Fodor Jánost és a Fodrok című összeállítást, ami pontosan 20 órakor fog majd megkezdődni. Én most gyorsan át is adom neki a stúdiót és a lehetőséget. Bétót László kezdett reggel 9-kor, de felvételről itt volt velünk Komjáti Gyuri bácsi, volt Popovics Laci, Kis Zoltán, Zéro, Dombóvári Gábor, Hudák Misi, Orbán Tamás, Hargitai Gábor, Kis György. Szóval itt voltak a kollégák, és ahogy az előbb is említettem, jön még tehát Fodor János és a Fodrok. További jó szórakozást kívánunk mindenkinek velem legközelebb, pénteken, este 21 órától találkozunk.

Minden barátom és kollégám nevében köszönöm szépen, hogy figyeltek minket egész nap. Többen voltak, akik azt írták, hogy hát milyen jó lenne, ha mindig így egész nap lennénk. Nem leszünk, de természetesen egy év múlva ilyenkor ismételten rendezünk majd egy ünnepi műsort, hogy akkor, hogy és milyen keretek mellett arra éppen egy évünk van, hogy megszervezzük és ki.

Néhány másodperc és kapcsoljuk Fodor Jánost, a külső stúdiót. Mindenkinek kellemes estét és jó szórakozást kívánunk a műsorhoz.

0: Ez volt a Music Story. A 80-as évek euro-italo-diszkos slágerei, különlegességek, ritkaságok, remixek, dalok a New Generation világából. Music Story jövő pénteken is 21 órától Hajcsár Attilával itt a poptarisztja.hu. Tartson velünk! 15 éves a poptarisztja.hu.
1: Ma egész nap ünnepi műsorok a legnagyobb retro slágerekkel és a megszokott kedvenc hangokkal.
0: Reggel 9-től csak itt a poptarisztja.hu-n. Ne maradjon le!
2: A poptarisztja.hu és a Rádió Bézs bemutatja. Fodrok. Nincs szenzáció. Nincs sztár. Nincs celeb. Csak egy ember beszél a mikrofonba. A Fodor. És persze szól a zene, és átölel az este. Fodrok.

Hogy múlik az idő? Gerendás Péter még a régi csodálatos hatos stúdióba ment be, ami már nincs is. Hogy ezt a dalt eljátsza a kedvemért egy gitárral. Megvan az a felvétel is, amiben csak egy szóló gitár van, és utána úgy döntött, hogy fülhallgatót vett, és visszament a stúdióba, és rájátszott még a saját felvételére, úgyhogy ez a változat, amit most hallottak, ez két gitárral készült, és még monóban is megvan, természetesen, mert annak idején a Kalipszó Rádió ugye monóban szólt. Hogy repül az idő, már Kalipszó Rádió sincs, hogy repül az idő? Már a Bródy Sándor utcai épület sincs meg, és itt tovább, és itt tovább. És hogy repül az idő? Igen. A poptarisznya is már 15 éves, már egész nap ünnepelte saját magát, és hát nyilván mindannyian, akik ebben a műsorban dolgoznak, egy kicsit arra gondoltak, hogy a macska csípje meg, hát mi se lettünk fiatalabbak. De

köszönés előtt még hadd mondok el, hogy minden műsorkészítőnek, aki a Poptarisznyában valaha dolgozott és dolgozik, minden háttérembernek, aki valaha is segített ezt a munkát, köszönet az én részemről is. Tudják, az egy nagy dolog, tényleg szerintem egy nagy dolog, hogy talpon marad egy rádió, anélkül, hogy hát, hogy lenne pénze, mondjuk ki, úgy, ahogy van. Tehát, hogy valahogy mégiscsak meg kell teremteni a feltételeket, nem csak abban, hogy mindenki ingyen dolgozik, hanem hát a befizetni valókat is elő kell teremteni, és azért gyakran nagy erőfeszítéseket kell tenni, úgyhogy kalaplengetés, kedves poptarisznyások, műsorkészítők, háttéremberek, gratulálok a születésnapotokra, és persze a saját vállamat is veregettem. Na meg az önökét, a hallgatókét, akik nélkül teljesen fölösleges lenne műsort készíteni. Jó estét, jó napot, hát Fodor János vagyok, ez a műsor a Poptarisznya, és a Rádió B és közös műsora, és ugye hát ennek a műsornak az a címe, hogy Fodrok, és én maradnék is annál a stílusnál, annál a zeneízlésnél, annál a gondolatvilágnál, ami amúgy rám jellemző. Mondjuk annyi változtatást tettem a megszokotthoz képest, vagy az általánoshoz képest, inkább így mondom, hogy ma ünnep van, csak magyar felvételeket fogunk hallgatni. Remélem nem lesz ellenükre például, hogy a Hotel California után a Hotel Mentolt is lejátszom önöknek. Legyen jó kedvünk, boldog születésnapot!

kipattant egy húr. És miközben Fenyőt hallgattam a Hungáriával, arra gondoltam, hogy de jó, hogy itt van ez a dal, mert úgy elpattant egy húr.

szemmel hallgattam ezt a dalt, és figyeltem a szövegére, ami hát tulajdonképpen a valaminek az elmúlásáról szól, tehát nem az élet elmúlásáról, hanem hogy valaminek vége van, és hogy ez bizony fájdalmas. Annyiszor gondoltam már magam is, hogy mi lenne, hogyha abba hagynám mondjuk ezt a műsort, mert hát majdnem 15 éve én is csinálom. Majdnem 15 éve néha nehéz rávenni magam, bevallom, hogy ide üljek, és aztán mindig arra jövök rá, mikor már magam is itt hallgatom a zenét, hogy jó, hogy itt vagyok. Egyfajta töltekezés, ha úgy tetszik, nem szeretem ezt a szót, egyfajta szórakozás természetesen nekem is, és hát abban bízom, hogy sokaknak. Ugye nagyon sokfélék vagyunk itt ebben a rádióban, a Poptarisznya rádióban, és most a bízeseknek mondom, akik szintén hallgatják ezt a műsort, hogy elsősorban a poptarisznyásokhoz szólok, lévén, hogy a Poptarisznya ünnepel. Szóval, hogy nagyon sokfélék vagyunk, nagyon sokfélék önök hallgatók, és nyilván van, aki lelkesedett Komjáti Gyuri bácsiért, ma én is végighallgattam Beethovennel azt az egy órát, amit az egyik születésnapon a nők összehoztak, és hát mindenki más, akit hallgatnak, lehet, hogy ön szereti, vagy ön nem szereti, de hát ez a csodálatos az életben, hogy nem vagyunk egyformák, és hogyha mondjuk az én műsorom egy kicsit nehézkes, vagy túl lírai, vagy túl szentimentális, vagy túl tartalmas, vagy túl mély, vagy Isten tudja, túl magas, akkor semmi baj, mert ott van egy másik műsor ugyanezen a rádióadon, és hallgathat mást, és szerethet más zenét, más stílust, más műsorvezetőt, úgyhogy így van ez rendjén. Én minden esetre, amikor hallgattam az imént Dolirólt, akkor természetesen Fenyőre gondoltam, arra, hogy elmúlt megint valami. Például az a korszak elmúlt, amikor még a Kalipszó rádióban a Fenyővel együtt dolgozhattunk mindannyian, amiből aztán persze kinőtt ez a rádió, a Poptarisznya rádió is. Vagy hát nem is tudom, hogy ebből nőtte ki, hiszen eredetleg ugye ez egy műsornak volt a címe, amit a Beethoven Laci csinált. Minden esetre 15 év nagy idő egy ember életében, és akkor, amikor Beethoven Laci elkezdte ezt a műsort, akkor még egy fiatal ember volt, és most egyébként ő szintén ma szülinapos, ugye, még fiatalabb, és akkor így nem bántottam meg őt, és mást sem. Na hát kérném tisztelettel, elég erősen indult ez a műsor, Hungária együttes, Hotelmentól, Doliról, Elpattant egy húr, és hogyha megengedik, akkor visszacsempészek még egy Hungária dalt.

kérésem van, nem könnyű, és nem is kötelező természetesen, de ha valamelyik kedves hallgatónak eszébe jut egy történet, egy sztori, egy hangulat, amit kifejezetten ennek a rádiónak köszönhet, és most a Poptarisznyáról beszélek, nem a Bézsről, akkor írja már le, csak tőmondatokból. Egy emlék, ami a rádióval, a Poptarisznyával

Hogy múlik az idő? 15 éves a poptarisznya, és hát már sajnos elég idős a Rádió Bézs és közös műsort hallanak a Podrokot. Komár László énekel Marina, Marina, és én csak arra törekszem ma, hogy jól érezzük magunkat ezen az ünnepnapon. És hát persze, hogy valami módon, hát legalábbis a zenében egyfajta stílusegység megszületik.

Nem akarom elszomorítani egyetlen egy hallgatónkat se, de aki a Fadrokot kezdetektől hallgatja ma, az már egy fél órával idősebb. Ennyivel is kevesebb a hátra. De ne gondoljunk a végére. Élvezzük addig az életet és a szerelmet.

Kértem, hogy emlékeket osszanak meg. Ari Károly írja, hogy 2012-ben április közepétől augusztus végéig dolgoztak a Die Hard 5. részén, ugye ez egy Bruce Willis film, és a forgatási anyagokkal volt dolga Karcsinak. Azt írja, hogy hajnalban kezdtünk, 5-6 óra tájban maradtam munka a napi forgatottakat, egy másfél órányi felvételek előkészítése a producereknek, a vágóknak, na most ez mindegy is, és azt írja, hogy egy idő után beugrott, hogy amíg a fájl átvitel megy, és a DVD kiródnak, miért ne hallgathatnánk az akkoriban köztudatba betörő internetes rádiókat. Ugye 2012-t írunk. Ugye az első hét után sok rádiót hallgatva ugrott be a kultikus kifejezés, hogy poptarisznya. Nosza rajta, írja Karcsi, keressünk csak rá, lehet, hogy van ilyen, és volt. Aztán több műsorba is belehallgatva visszajöttek a 80-as évek közepi adások hangulatai, és később szép lassan kialakult, hogy mik azok a műsorok, amik megfognak, a többi már történelem. Hát igen, én is felidézem ezt az időszakot, a 15-14 évvel ezelőtt időszakot, egészen biztosak voltunk benne, hogy egy, nehéz lesz a hallgatót rászoktatni arra, hogy interneten hallgasson egy műsort. Kettő, biztosak voltunk benne, hogy egy-két év, és minden rádió így fog szólni. Hát, és nem így lett. És nem tudott igazán Magyarországon áttörni, ez persze kellettek a korszerűbb autók, pontosabban az autókban lévő korszerűbb zenei lejátszóeszközök, és még mindig az az érzésem, az a vélelmem, hogy az internet rádió nem tudta megverni a sugárzó adókat. Nem baj, csak mondom, hogy így van, és mi aggódnak idén azt hittük, hogy ez a jövő. Abszolút. Azt írja nekem Krista Zoltán, hello, hogy csodás kedvestét kíván mindenkinek lazulós, nyugtató zenékkel, ami ugye a fodrok védjegye, és a berlini ringről írta Kamionos Zoli mindezt. És még egy történet. Popovics Laci műsorát hallgattam, az is elég interaktív volt, és egy hozzászólásom kapcsán úgy szólított meg, hogy Zoltánné. No, akkor változtattam meg a nevem itt az arckönyvben, Setténé Jucusra. Hello, Jucus. Köszönjük szépen, hogy minket hallgatsz. Menjünk tovább, zenében mindenképpen, és aztán talán majd néhány dolgot még én is mondok arról a 15 évről, ami hát belém égett, és sok minden emlék bennem is van. De maradok még az Ergo együttesnél. Két dalt szeretnék lejátszani. Az egyik, hát mind a kettő nagy sláger volt annak idején, Rég várok valakire, és azután jön majd a Szeretlek is, meg Nem is.

Jól hallottam a végén, hogy a szerelem mindig tönkretesz. Lehet, de anélkül meg minek élni, igaz? Olyan ez, mint a levegő kell. És ugyanakkor persze, mint minden, ez is elmúlik, ez is időhöz kötött, ez is átalakul, de akkor, amikor hallgatjuk ezeket a régi-régi felvételeket, és most persze nem a tizenévesekhez szólok, akkor régi emlékek, régi érzelmek előbukkanhatnak, és én szerintem mindannyiunknak van néhány olyan kellemes emléke, ami akár egy-egy régi felvételhez, zeneszámhoz is kötődhet. És jó felidézni szerintem az emlékeket, nem minthogyha mindig visszafelé kéne nézni, sőt, de néha, hát legalább így kedesténként nem árt. Ez a dal például, ami most következik, megint egy olyan, ami hát előhívhat valami nagyon szép képet, és nem fekete-fehérben, akár színesben.

az idő. Ez a felvétel a Bergendi Együttes felvétele annak idején teljesen újszerű volt. Csodálatosak voltak benne a fúvósok, és valami olyat hoztak, szerintem legalábbis, és természetesen Demjén Rózsinak is köszönhető mindez, ami addig nem volt.

0: Zene, gondolat, érzelem.
1: Csak egy műsor Fodorral.
0: De én is hallgatom. Fodrok.
2: Hát igen, Fodrok a pop tarisznyában, ami 15 éves éppen ma. Boldog szülinapot, és még jó néhányat. És Fodrok című műsor a Rádió Bécsben is, hiszen ez egy közös műsor a kezdetektől, vagy majdnem a kezdetektől, hisz azért előbb kezdtem én is, igen, előbb a paptarisznyában. Én már nem is tudom fölidézni azt az időszakot, arra emlékszem, hogy 13. kerület, már nem tudom milyen utca volt, egy pincébe kellett lemenni, ott volt a stúdió, arra emlékszem, hogy sok számítógép volt ott, meg mindenféle kütyű, a stúdiótér egy ilyen nagyobb szobácska szerűségbe volt, persze lent az alaksorba, ablak, az lehet, hogy volt ott fönt egy ilyen szemétledobó ablak, ami régen nyilván arra szolgált, és arra emlékszem, hogy én délelőtti műsort kezdtem csinálni 2 órában, ha jól emlékszem, vagy 3-ban, már nem tudom, és egy ideig délelőttönként próbáltam szórakoztatni magamat és a nagy érdeműt, és azután nem nagyon sok idővel rá szépen az estékbe simultam inkább. Na, azt szeretném még elmondani 2026.5-én, hogy hát egy érdekes világot élünk. Azt látom, hogy volt nagyon-nagyon sokakban, a többségben egy felszabadult öröm, egy szinte egy boldogságérzés, és azt is érzékelem, hogy az utóbbi napokban, vagy csak az én buborékomban van így, az is lehet, mint hogyha egyre nagyobb agresszivitást éreznék, egyre nagyobb dühöt, gyűlöletet, rendrakást, számonkérést, megvetést, odamondogatást, szóval, hogy megint indulatokat érzek, ami hát nem tudom, hogy nagyon célra vezetően. És azért merek erről beszélni, mert most 3 olyan dal jön, aminek a címe, és csak a címe természetesen, valami módon kapcsolódik a jelenhez, nem a múlthoz, nem az elmúlt, de mondhatom, hogy az elmúlt 15 évhez, igen, 16 évhez. Milyen érdekes. Először meg fogjuk hallgatni a Valaki mondja meg. Hát, hogyha nekem valaki meg tudná mondani, hogy miért annyi ideig tartott, ameddig, miért olyan volt, amilyen, miért most lett vége, és vége lett-e, és így tovább. Tehát, hogyha valaki meg tudná mondani, akkor annak gratulálni lehetne. A következő dalnak a címe az lesz, hogy miért hagytuk, hogy így legyen. És akkor megint ugye ez a kérdés fölmerülhet, hogy meg tudja bárki mondani, hogy miért hagytuk, hogy úgy legyen, ahogy volt, vagy hogy így legyen, ahogy van. És végezetül, ez is csak egy cím, csak nekem támpont egy gondolat kifejtéséhez, szóval annak a címe pedig az, hogy ne gondold. Ne gondold azt, hogy. És akkor mindenki szépen gondolja tovább, hogy milyen volt ez az elmúlt 15 év, nem csak a poptarisznya életében, hanem mindannyiunk életében. És hát nyilván a dalok címe alapján önök pontosan beazonosították, hogy az első dal Ernyei Béláé, és hát ugye egy legendás színházi előadáshoz kapcsolódik. A második 2 a Miért hagytuk, hogy így legyen, és a Ne gondold, az pedig az Illés együtteshez.

0: Mint amikor egy követ a tóba dobnak. Hatás. A víz is fodrozódik. Fodrok. A poptarisztja.hu-n.
1: Hát 15 éve vagyunk együtt, vagy majdnem 15 éve velem, legalábbis, mert az első 1-2 hónapban én még nem voltam. És hát most meg egy órája vannak velem. Ránéztem az órára, és egészen pontosan az első óra letelt, de van még egy óra, amit együtt tölthetünk, ha önök is úgy akarják, és természetesen már is értékelhetik azt az első órát, amit együtt töltöttünk, hogy ez kellemes volt-e eddig önöknek, vagy sem. Bár hogyha van egy csepp esze annak, akinek ez kellemetlen volt, az már rég kikapcsolta a rádiót, és elment valahová máshová, vagy mást hallgat. Szóval én folytatom ennek a korszaknak a zeneivel, Illés után ki más jönne, mint Koncz Zsuzsa, és hát természetesen a szám címe egy alapigasság. Valaki kell, hogy szeressen.

Jó régi dal. És hát akkor jöjjön egy fonográf együttes, és utána két olyan dal, amit mind a kettőt nagyon szeretem, mind a kettő a Republik együtteshez és Cseh Tamáshoz is kötődik.

0: egyszer. Azon gondolkodom, hogy bennem van a hiba, vagy önök is úgy működnek, ahogy én. Az imént próbáltam fölidézni, hogy mi volt 2001 május elején. És nem tudtam, vagy nem nagyon tudtam. Azt tudom, hogy akkor már egy éve elköltöztem Budapestről. Azt gondolom, hogy körülbelül akkor költöztem az egy éve már lakott házból egy albérletbe, hogy szétverjük a házat, és megpróbáljuk valami módon rendbe hozni. És az a nyár, 2001 nyara arra ment rá, hogy minden reggel 17:30-kor itt kezdtem. Egy idő után abba hagytam a munkát, kivettem ilyen fizetés nélkül szabadságot, mert rájöttem, hogy így tudom a legtöbb pénzt keresni, és mindig egy nappal előbbre voltam, mint a melósok tudásban. De hát addig azért keserű pénzeket fizettem, nem is tudom hány brigádtól kellett megválni, hányan loptak meg, hányan vertek át, és így tovább, de elég hamar rájöttem arra, hogy jelen kell lenni, és érteni kell egy kicsit a dolgokhoz, úgyhogy tanultam, és reggel 17:30-tól én késő estig dolgoztam egy nyáron át, akkor még bírtam. De nem emlékszem, hogy 2001-ben a szakmámban mit csináltam, vagy mit nem csináltam. Hát nyilván akkor már elkezdtem, ugye én is a poptarisznyát. Igen, de pedig az az időszak, az nekem nagyon ment. Akkor tudom, hogy nagyon sokat dolgoztam, tudom, hogy televízióztam, tudom, hogy rengeteg dologba voltam benne, és amihez nyúltam, sikerült. Vannak az ember életében olyan korszakok, amikor minden, amihez nyúl, az aranyjá válik, és van, amikor meg akármit csinál, csak a baj, csak a rossz, csak a túlélésért. Az nekem egy ilyen jó korszak volt. De hát azt írja Perec Gábor, az egyik hallgatónk, hello Gábor, hogy amikor a poptarisznyon létrejött, akkor kezdett ő új életet. Pontosan 15 éve, és egy vigyorgó arc és szívecske. Tehát véletlenül akkor találta meg a... Na mi? Hát ez a nagy kérdés, igaz, Gábor? Milyen lett ez az új élet? Miért vannak itt ezek a mosolygó smiley-k? De hát, hogyha azóta jó, akkor minden jó. Szóval, hogyha valaki föl tudja idézni, hogy 2001 májusában mit csinált, mit veszített épp el, vagy mit tudott újra kezdeni, akkor az írja meg. Amúgy köszönöm szépen az eddigi üzeneteket, és higgyék el, hogy a dicséri üzeneteket továbbítom az összes többi kollégámnak is, mert mindenki azon dolgozik, hogy önök jól vagy jobban érezzék magukat. No, hát akkor a lírai mondatok után ismét zene. Azt ígértem, hogy lesz még egy felvétel a Republik és Cseh Tamás közös produkcióiban, ami hát furcsa módon születtek meg, de ebbe most nem akarok belemenni. Tangó!
1: Légy ma gyerek,

Játsszuk azt, hogy félünk megint, játsszuk azt, hogy játszunk megint, hogy az idő nincs hályog alatt,

0: megint, játsszuk azt, hogy játsszuk megint, hogy az időre hájunk tapad, hogy a tangó divat.
1: Hogy a tangó divat. Azt vettem észre, hogy egészen másképp hallgatom én is ezt a mai műsort. Figyelek a szövegekre. Megérintenek ezek a régi dalok, és azt kezdem érezni, hogy nem csak a zenékben, hanem a szövegükben is, hát nem tudom, ez a korszak valahogy nekem legalábbis többet adott le, lehet, hogy egy mai tizenévesnek a mai szövegek adnak többet, lehet, majd az idő az eldönti mindez, de én másként hallgatok egy Fodrok című műsort, amikor magyar felvételek vannak, igen. És sokszor úgy érzem, hogy helyettem mondanak el dolgokat, és ezért nekem kevesebbet kell beszélnem.
2: Maximum 10 pont.
3: Ön hányat ad? Fodrok kedd esténként.
4: Itt a poptarisznya.hu-n.
1: És a Rádió Bézsen majd péntek este ugyanebben az időpontban 20 órakor. Persze lehet, hogy valaki máskor hallgatja ezt a műsort, és az is lehet, hogy akkor, amikor máskor hallgatja, akkor már teljesen fölösleges osztályozni vagy pontozni. Minden esetre nem csak szöveggel, hanem számmal is ki lehet fejezni dolgokat, mert ugye a dalok szövegére utaltam az imént. Na jó, hát akkor jöjjön most egy időugrás, későbbi időkre megyünk. Katona Klári. Egyetlen egy dalát választottam be ebbe a mai műsorba. Remélem, hogy nem bánják, hogy erre esett a választásom.

bizonyos szint alá nem megyünk. Ismerik a én már klasszikussá vált mondást, úgyhogy megpróbálom zenei értelemben legalábbis tartani ezt a színvonalat, mert azért valljuk be, hogy Katona Klárinak ez a lemeze, ez a dala, ez a korszaka, hát ez pazar volt. Nagyon nehezen találok rá jelzőket is. De azért van még ilyen, hát két fantasztikus csapat hódította meg szerintem egész Magyarországot annak idején az Omega együttes és az LGT. Sőt, hát ott volt még a Piramis együttes is. Most tőlük egy-egy számot leforgatok a nagyok közül, a nagy dalok közül. Elsőként a Gyöngyhajú lány. Utána Neked írom a dalt, és azt követően a Száj fel magasra címűt. Élvezzék, csukják be a szemüket, tekerjék fel a potmétert, és ringatozzanak. Egyszerűen ezek gyönyörűségesek.

Azért szeretem ezt a dalt, mert tényleg mindenkihez szól. Neked írom, éneklik, de mindenkinek szól. Istenem, annyira irigy vagyok, annyira tehetségesek.

0: Ízlés, minőség, egy régi hang. Hallgassa Fodort minden kedden este 8-tól 10-ig.
1: Itt a poptarisznya.hu-n.
2: És pénteken a Rádió Bécsben. Hát többször elmondtam ma már, hogy ma születésnapos a Poptarisznya rádióadó, ma van a születésnapja Bétót Lászlónak is. 2026. 5. hó 5-e van, amikor én kinézve az ablakon a holdat nem látom, de még a műsor elén örvendeztem egy ideig, hogy jaj, de jó, hogy még világos van. Hát most már azért nincs világos. 21 óra 39 percet mutat az órám, és vélhetően valóban ennyi az idő. Amit amúgy mérni nem nagyon okos dolog, mert ha tetszik, ha nem nagyon múlik, túl gyorsan múlik. De hát ez van. Ezt kell szeretni, vagy nem. De a most következő dalt mindenképpen.

Fodrok című műsort hallja, ami a Poptalisztnya rádióban és a Rádió Bézsen szól, és ezen a napon 15 éves a Poptalisztnya, és ezen a napon ünnepli a születésnapját Bétót László is. A kettő összeforr, akárhogy is csűrjük, csavarjuk, mert hát László hozta létre, igaz, nem egyedül ezt a rádiót, hiszen már akkor ott volt mellette Popovics László, és ha jól tudom, akkor Rozgonyi Gábor, de ebben nem vagyok biztos, hogy a kezdet-kezdetén is ott volt, de mindegy is, ma már egy biztos, hogy a 15 év az hosszú idő, és félek, nagyon félek, hogy a következő 15 évben már nem biztos, hogy ez a rádió Bétóth Lászlóval, Fodor Jánossal és sokakkal még szólni fog, mert hát ugye az idő múlik. De hát nem kizárt, nem lehetetlen, bár nem valószínű. Gyorsan összeadtam az éveink számát, az hozzáadtam még 15 évet, és rájöttem, hogy nem biztos, hogy még 15 év múlva én itt beköszönhetek majd, vagy elköszönhetek önöktől. Az biztos, hogy Kim Novák énekel, és még 3 felvételre van idő, vagy 2-re. Azt hiszem a Rádió Bézseknek csak 2 felvételre, de talán még a Poptalisztnyásoknak egy plusz felvételt majd a végére lejátszom. Szóval elmúlt 15 év, jól vagyunk, holnap is lesz nap, holnap után is, és azért még remélem, hogy sok évig itt leszünk együtt. Na, hát akkor minden olyan dolgot elmondtam, amit ma el akartam mondani, ami nem volt sok, elég butuska voltam ma, de sokat dolgoztam, elfáradtam. Viszont jön egy nagyon-nagyon régi felvétel a Juventus együttestől, az a címe, hogy Lenn a folyónál.

hát kedves drága hallgató, kedves barátok, kedves idegenek, kedves nők, kedves férfiak, el szeretnék köszönni önöktől. Kern András lesz a következő előadó, a Szépkezű lányról fog énekelni, és én láttam ezt a Szépkezű lányt még az egykori Magyar Televízió büféjében, ott a másik oldalon, ahogy készítette a szendvicseket nekem. Jó volt ma este is hallgatni egy kis muzsikát, köszönöm, hogy önökkel lehettem egy hét múlva. Reményeim szerint ismét találkozunk majd. Na, legyen egy izgalmas éjszakájuk és egy nyugodt ébredésük. Hello!

Nézd csak ott a pult mögött, annak a lánynak milyen szép keze van. Hogy ő maga milyen, azt nem tudom, mert előttem állnak, és sajnos túl sokan. Lehet, hogy szép az arca is, de igazából ez most nem érdekel. Lehet, hogy az egész jó, de nem láthatok keresztül a tömegen. Őrület, hogy milyen meleg van itt. A sok ember kiabál, lögdös, odébb taszít. Meg kell hűlni tőlük, kövérek, rondák is izzadnak mindannyian. De látod, annak a lánynak a pultban milyen szép. Lehet, hogy férje van, ha nem is látok gyűrűt a kezén. Vagy jár csak éppen valakivel, tudod, szívesen meg is kérdezném. Persze közelebb jutni úgy se lehet, s amíg ilyen tömeg van, ő sem érne rá. Azért várjunk még,

törött magam. Talán jobb így, hogy nem tudok semmit, csak azt, hogy milyen szép keze van. Várj csak nap, várj egy kicsit még, mert tudod jól, milyen ritkaság ma a szép. Persze az is lehet, ha előjönne a pult mögül, végül is csalódnék. De még ha tényleg olyan volna is, mint amilyennek én elképzelem, és nem is járna senkivel, én járom, és ez probléma, azt hiszem.

0: igazad van, bolondul voltam. Menjünk, kezem másnak is van.
1: Még egy dal, csak a poptarisznyásoknak. És még egy fél mondat. Ma nem csak 10, hanem akár 15 pontot is lehet adni. Na, boldog szülinapot!

0: Fodrok. Zene, gondolat, érzelem. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n. Már 15 éve önökkel. Poptarisznya.hu.
1: Poptarisznya.hu. Sláger, sláger után.
2: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát.

0: Szereti a pottalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a pottalisznya.hu.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy őt is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel nappal.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állok ki! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: segíts nekem!
1: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
2: Puttarisznya.hu, a hallgatókért.
3: www.puttarisznya.hu.
1: Éjjel-nappal!

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.